0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Bestefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9

0: kegyetlen, mint halottját az itt hagyok.
1: Best FM! Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!
2: Just for fun it says, get a job!
3: A fülnek, az agynak, a szívnek! That's just the way it
4: is! Legyen a kedvenced!
5: Things will never be the same!
3: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM.
1: Füledre célozva,
0: szívedre hangolva.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Hétvégén kezdődik a Kórus Fesztivál. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában. Kétszer is meglőtte ismerősét, vádat emeltek ellene. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Kantémosz Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 9 vendégkórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
2: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Kantémusz és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivált támogatásban biztosítjuk, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Kantémusz kórus család viszi a világban Nyíregyháza jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távoli exotikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és ide hozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerjünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
1: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki két héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: hazám.
1: Otthon van, minden otthonban. Ez a Best FM. A Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: Best FM.
1: Füledre célozva, szívedre hangolva.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Korábban viszik el a hulladékot. Módosul a könyvtár nyitva tartása. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Kántémosz Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 9 vendégkórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
5: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Kántémusz és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivált támogatásban biztosítjuk, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Kántémusz Kórus család viszi a világban Nyíregyházi jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távoli exotikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és ide hozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerjünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
4: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül 2-szer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Továbbra is zajlik a diákmunkaprogram a megyeszékhelyen. A nyíregyházi önkormányzatnál az elmúlt időszakban például 305 diák kezdett el dolgozni a program keretében. A fiatalok a polgármesteri hivatal mellett a strandon a kulturális és szociális intézményekben is vállalhatnak munkát. A feladatok változatosak, adminisztrációs munkát végeznek, de közelgő nagy rendezvények szervezésével is besegítenek, írja a nyíregyháza.hu. Az idei szünidőben összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a nyíregyházi közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a 3 férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Fókuszban a zsidó ízek és hagyományok. Augusztus 23-án rendezik a 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A látogatók megismerhetik a hagyományos kóser ízeket, de készülnek a szervezők irodalmi programokkal, a zsidó kultúrát bemutató beszélgetésekkel és koncertekkel is. A helyszín a zsinagóga lesz, a program pedig ingyenes. Részletek a nyíregyháza.hu oldalon olvashatók. A tartós hőség miatt korábbi időpontokban járnak a kukásautók. Az IAK Nonprofit Kft. Munkatársai egy órával korábban már 5 órakor megkezdik a hulladék begyűjtését. Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, védőitalt és baseball sapkát is biztosítanak a dolgozóknak. A lakosságtól azt kérte, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már a begyűjtés napja előtti estén tegyék ki. Változik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár nyitvatartása. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása is folyamatban van. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása jelenleg is folyamatban van. A hőségre való tekintettel a szolgáltatásaikat átmenetileg korlátozott időtartamban tudják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a könyvtár 7 és 12 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban kizárólag a kölcsönzési szolgáltatás vehető igénybe. Az online szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek. Azt is hozzátették, hogy az intézmény augusztus 17-e és 22-e között zárva tart. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
0: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonásával a személy és vagyon biztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
4: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-től délután 5 óráig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz és energia felhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

Jó reggelt a mögöttünk álló, hát rövid hétvége után pedig akkor kezdjünk el egy hetet. 10-e van augusztus 10-e. A Best FM-et hallgatja, ez a Best reggel, és Simon Norbert vagyok. Lőrinceket fogunk ma felköszönteni, és ma született például Antonio Banderas, hát az ő nevét ugye senkinek sem kell bemutatni. Néhány érdekes info a mai naphoz, például először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen, bőven több mint 30 éve, és a mai napon hangzott el Palik László ismerté vált mondása, a hova tűnt Damon Hill, ennek pedig már jóval több mint 25 éve. Ma van a biodízel nemzetközi napja, és ma van az oroszlánok világnapja, és ma egy olyan nap van, amikor megint visszatér ez a fránya kánikula. Hát talán bízhatunk abban, hogy a 40 fokokat nem fogjuk túllépni, de súroljuk majd a 40 fokos határt, hogy mi vár ránk ezen a héten, mindjárt kiderül az időjárás jelentésből. Szép hetet, jó rádiózást!

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9

Időjárás jelentése, folytatjuk a hétfő reggelt. Jó reggelt, augusztus 10-e van. Ez a Best FM, Simon Norbert vagyok. Hát úgy néz ki, hogy ez a felfrissülés helye közel eddig tartott. Ma az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként felhők takarhatják el a napot, mondjuk ez nem is baj. Viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, pedig felén keleten is óriási szükség lenne rá. Többfelé élénk lesz majd a légmozgás, és országszerte ismét kánikulában lesz részünk. Na jó, úgy néz ki, hogy 40 fokokat nem fogunk súrolni, de azért az a 36 fok is, ami a mai napra kinéz, az sem kevés. Hát és úgy néz ki, hogyha ezen nem lesz változás, lényegében egész héten 36 fok környékén tetőznek majd a délutáni csúcsok, és a levegő hőmérséklete reggel is nagyjából csak 20 fokig fog süllyedni. Már van egy népi jóslat. A régiek azt mondták, hogy ha szép idő van ezen a napon, akkor szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel. Hát szép napunk lesz, szó se róla, úgyhogy remélhetőleg akkor az ősz is egészen kecsegtető lesz már jóval kedvezőbb hőmérsékleti értékekkel. Ma tehát 36 fok délután Nyíregyházán. You ain't here to

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a diákmunkapogram második üteme. Korlátozások lesznek a Kossuth téren. Rendőrkézen a nyíregyházi vetörők. Kis Dániel vagyok. Továbbra is zajlik a diákmunkaprogram a megyeszékhelyen. A nyíregyházi önkormányzatnál az elmúlt időszakban például 305 diák kezdett el dolgozni a program keretében. A fiatalok a polgármesteri hivatal mellett a strandon a kulturális és szociális intézményekben is vállalhatnak munkát. A feladatok változatosak, adminisztrációs munkát végeznek, de közelgő nagy rendezvények szervezésébe is besegítenek, írja a nyíregyháza.hu. Az idei szünidőben összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz.

0: korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a Nyíregyházi Közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a Nyíregyházi Televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Mi újság a közlekedésben? Már is mondom, felújítás zajlik a Szivárvány utcában, a parkolók egy része már le lett zárva, ezért arra kérik az ott lakókat, hogy ne álljanak meg az érintett területen, és megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának a felújítása is. A lakópihenővezetben jelenleg az aszfalt felmarását végzik, ezért forgalom korlátozásra kell számítani. A következő ütemben a közműfedlapokat helyezik majd színbe, ami további munkálatokkal jár. Az ott lakókat arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett munkaterületen. De megnyitották az utat a Stadion utca irányába, továbbra is fokozott óvatossággal közlekedjenek, a kijelzett kereszttáblákat és a sebességkorlátozásokat tartsák be. Erős áramú hálózat bővítési munkálatok zajlanak Nyíregyházán, a Nagyvárad utca és a Cucor-Gergely utca csomópontjában, a kivitelezés idején útszűkületre, forgalomkorlátozásra és a gyalogos forgalom időszakos korlátozására is számítani kell.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Indul a hét a Best FM-mel, jó reggelt, augusztus 10-e van, és ilyenkor a kertek és a piacok igazi színkavalkádot kínálnak. Érdemes szétnézni és nyitott szemmel járni. A paradicsom, a paprika, a padlizsán, a csemege kukorica, a görögdinnye, sárgadinnye, ilyenkor a legízletesebb. Sokan itt most a napokban készítik a lecsót, ahogy szoktuk mondani itt Szabolcsban, télire elrakni, valamint a paradicsomlevet, a házi befőtteket. Milyen jó lesz majd télen hozzányúlni. Amúgy pedig Lőrinc napja van, és ez dinnyelvű nap, mert a régi megfigyelés úgy tartotta, hogy Lőrinc napja után a görög dinnye már veszít az amatából. Egész egyszerűen azt mondták, hogy Lőrinc belepisil a dinnyébe, és ráadásul ezt még akkor szépen is mondtam. A mai termesztési technológiák mellett azért természetesen ez már kevésbé igaz, de a mondás máig fennmaradt a magyar népi hagyományban. Most még lehet egy jót dinnyézni, aztán a következő hetekben már azért minőségben talán egy kicsit romlani fog a helyzet. Szóval a lőrinceket köszöntjük a mai napon, bármit is csinálnak a dinnyével, és van ma is világnapunk, ma van az oroszlánok világnapja, ha éppen van otthon oroszlán, akkor nem tudom, mit kell vele csinálni, gondolom megetetni. Reggeli nélkül ön se induljon kell az energia hasba, jöhet egy jó kávé a friss hírek pontban 7 órakor, aztán pedig indul a hét a Best reggellel. Jó reggelt, szép hetet, én Simon Norbert vagyok.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, fennakadás, torlódás nem tapasztalható. Sóstón a Szivárvány utcában útfelújítás zajlik, emiatt a parkolók egy részét lezárták. Megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása, jelenleg aszfalt felmarást végeznek, az érintett munkaterületen ne parkoljanak. Megnyitották az utat a Stadion utca irányába, továbbra is fokozott óvatossággal közlekedjenek, a kihelyezett kressztáblákat és a sebességkorlátozást tartsák be. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi. Látom!

0: minden hatkor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Korábban viszik el a hulladékot. Módosul a könyvtár nyitva tartása. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a zsidó ízek és hagyományok. Augusztus 23-án rendezik a 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A látogatók megismerhetik a hagyományos kóser ízeket, de készülnek a szervezők irodalmi programokkal, a zsidó kultúrát bemutató beszélgetésekkel és koncertekkel is. A helyszín a zsinagóga lesz, a program pedig ingyenes. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon olvashatók. A tartós hőség miatt korábbi időpontokban járnak a kukásautók. Az IAK Nonprofit Kft. Munkatársai egy órával korábban már 5 órakor megkezdik a hulladék begyűjtését. Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, védőitalt és baseball sapkát is biztosítanak a dolgozóknak. A lakosságtól azt kérte, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már a begyűjtés napja előtti estén tegyék ki. Változik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár nyitvatartása. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása is folyamatban van. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása jelenleg is folyamatban van. A hőségre való tekintettel a szolgáltatásaikat átmenetileg korlátozott időtartamban tudják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a könyvtár 7 és 12 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban kizárólag a kölcsönzési szolgáltatás vehető igénybe. Az online szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek. Azt is hozzátették, hogy az intézmény augusztus 17-e és 22-e között zárva tart. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, és íme itt van a hétindító horoszkóp a Best FM-től. Hú, de jó a téma, mivel kényeztes ma magad? Hát így kell indítani egy hetet. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy ki mit kap. Na kezdjünk akkor a kosokkal. Ajándékozz magadnak egy kis szünetet két feladat között. Nem lustaság ez, hanem újra töltődés. Bika, ma ne sajnáld az időt egy finom reggelire, egy jó kávéra, vagy a kedvenc desszertedre. Az ízek most különösen jó kedvre fognak hangolni. És az ikre, kényeztes magad egy kis kíváncsisággal. Olvas bele egy könyv. Befedez fel egy új zenét, vagy néz utána valaminek, ami már régóta érdekel. Rákok, ma a lelkednek lesz szüksége törődésre, egy kellemes beszélgetés, néhány nyugodt perc, vagy egy ölelés sokat fog adni. Oroszlánok, te pedig vegyél fel valamit, amiben különösen jól érzed magad, nem az alkalom számít, hanem az érzés, amikor belenézel a tükörbe és elégedetten mosolyogsz. Szüzek, engedd meg magadnak, hogy valamit ne tökéletesen csinálj. A mai luxus az, hogy nem akarsz minden apróságot kézben tartani. Mérlegek, szerezz magadnak egy szép pillanatot, egy virág az asztalon, egy kellemes illat, vagy egy kedvenc dallam. Meglepően sokat fog hozzáadni a napodhoz. Skorpiók, ajándékozz meg magad néhány perc teljes csenddel, kapcsold ki a zajt, és hagyd, hogy a gondolataid megjelenjenek. Nyilasok, a mai utalmad egy kis szabadság legyen. Menj haza, másik útvonalon, ülj ki egy parkba, vagy pedig maradj kicsit tovább a szabadban. Bakok, te pedig ma ne csak a feladatokat pipáld ki, hanem a saját örömödet is. Találj egy apróságot, amit kizárólag magadért teszel. Vízöntők, kényeztesd magad valami szokatlannal, egy új ital, egy különleges étel vagy egy spontán ötlet kellemesen feldobhatja majd a hétfői napodat, valamint a halak, a mai ajándékod a természet legyen. Figyeld meg a nyári jeget, a naplementét vagy a szélmozgását, ezek a csendes pillanatok most fel fognak tölteni, mi pedig szállítjuk ezekhez a nyíregyházi híreket ma is a Best reggelben.

Jó reggelt, kezdésként pedig hírek a bestfmnyiregyháza.hu oldalról. Hát nem semmi jó napon vagyunk túl, hogyha még a július nézzük, ugyanis a 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július. A csapadék országos átlaga pedig nagyon kevés volt. Mindössze 19,8 mm, ami 73%-kal marad el a 91-2020-as átlagtól. Hát ami pedig a mai napot illeti, rekorddöntésre itt Nyíregyházán biztosan nem fog sor kerülni, ugyanis a hőmérsékleti rekord a mai napra augusztus 10-ére, még 2025-ből való körös ladányban 39,9 fokot mértek, ma pedig Nyíregyházán, hát úgymond be kell érnünk egy laza 32 fokkal, ami pedig a csapadékot illeti, hát az a helyzet, hogy megnéztem, ezen a héten sem várható csapadék. Viszont vannak változások a korlátozásokkal kapcsolatosan, ugyanis jó ér, hogy visszaállt a megszokott működésbe az akváriusz élmény és parkfürdő, ismét igénybe vehető a fürdő teljes szolgáltatási palettája, valami mindkét szökőkút ismét az eredeti működési rend szerint üzemel, a sóstói zenélő szökőkút naponta 11 és 23 óra között működik, a megszokott zenei aláfestéssel és a díszvilágítással és a tófürdő bejárata előtt található hosszanti szökőkút ugyancsak visszaállt az eredeti üzemeltetési rendbe, beleértve a díszvilágítást is. A múlt héten bezárt a könyvtár, ugye meghibásodott a klíma, a mai naptól már látogatható, viszont korlátozottan, ez pedig azt jelenti, hogy 7 és 12 óra között van nyitva, és csak és kizárólag kölcsönzésre vehető igénybe, jelenleg ezen a héten 10-e és 15-e között a könyvtár szolgáltatása. Ezen a héten is készülünk a nyíregyházi hírekkel itt a Best reggelben, ha nem akar lemaradni a város dolgairól, akkor mindenképpen kezdjük együtt a napot. Jó reggelt, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Éve.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén kezdődik a Kórus Fesztivál. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában. Kétszer is meglőtte ismerősét, vádat emeltek ellene. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Kantémos Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 94 kórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
3: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Kantémus és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivált támogatásban részesítjük, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Kantémus kórus család viszi a világban Nyíregyházi jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távoli exotikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és ide hozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerjünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
2: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyiregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kresztábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki két héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

Ilyen dolog mellett még a hétfő reggel is mosolygósan indul. Brian Adams és Mercy a Best FM-en. Nézzük az órát, 6 perccel járunk fél 8 után. Az elmúlt hetekben pedig sokszor szóba került a véradás, hogy mennyire fontos ez a nyári időszakban. Ugyanis ilyenkor azért a vérkészletek sajnos csökkennek, és jó hír, hogy volt hatása a felhívásnak, ugyanis javultak a vérkészletek, de továbbra is szükség van a véradókra, ugyanis a rendkívüli hőség és a csökkent véradói aktivitás veszélyeztette már-már a megfelelő vérkészletek fenntartását. Sokan jelentkeztek a felhívásokra, és ennek köszönhetően a vérkészletek kedvező irányba mozdultak el, viszont a betegellátás biztonsága érdekében csak folyamatos véradásokkal tartató fenn az állapot, különösen fontos a vérlemez készítménye pótlása, amelyek mindössze 5 napig tárolhatóak, ezért folyamatos utánpótlásra van szükség, tehát ne a szúnyogokra pazaroljuk a vérünket, hanem inkább segítsünk egymáson. Naponta 1600-1800 donorra van szükség ahhoz, hogy folyamatos és biztonságos legyen az ország vérellátása. 18 és 65 éves életkor között pedig minden egészséges felnőtt adhat vért, amennyiben testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Kell a hétfőben a lüktetés, kell a svung, ami visz minket előre, úgyhogy ebben már Tom Novié fognak nekünk segíteni, ez a Now or Never. Szép napot, 32 fok várható Nyíregyházán, sajnos csapadék nélkül.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, fennakadás, torlódás nem tapasztalható. Sóstón a Szivárvány utcában útfelújítás zajlik, emiatt a parkolók egy részét lezárták. Megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása, jelenleg aszfalt felmarást végeznek, az érintett munkaterületen ne parkoljanak. Megnyitották az utat a Stadion utca irányába, továbbra is fokozott óvatossággal közlekedjenek, a kihelyezett kressztáblákat és a sebességkorlátozást tartsák be. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat. Imádják.

Ő volt Madonna, ez pedig a Best Reggel, így hétfőn augusztus 10-én elkészült Magyarország új betegség térképe. Hát igen, ilyen is van. 2025-ben a házi orvosok beteg nyilvántartási adatai szerint a 19 éves és idősebb lakosság körében továbbra is a magas vérnyomás betegség és a gerinc bántalmak voltak a legnagyobb és leggyakoribb krónikus problémák. A magas vérnyomás a felnőtt lakosság több mint 4/10-ét érintette, míg a gerinc bántalmakból 10 000 lakosra több mint 3 000 eset jutott. És mi a helyzet a gyerekekkel? Hát a legjelentősebb növekedést a gyerekeknél a mentális és viselkedés zavarok mutatták, amelyek előfordulása 2 év alatt 18%-kal nőtt. Szintén számottevő volt a gyerekeknél a szembetegségek emelkedése, ahol 15%-os növekedés mértek. Egy másik, a 16-17 évesek körében végzett vizsgálat pedig kimutatta, hogy Magyarországon megduplázódott a rövidlátás kockázata azoknál, akik hetente kevesebb, mint 3 órát mozognak, vagy pedig naponta több, mint 6 órát töltöttek a képernyő előtt. Hát jó ezen elgondolkodni, jó egészséget, jön Rúzsa Magdi, elmegyek, ez a dalcím, hogy hova megy, azt én nem tudom, sejtem, hogy dolgozni nem, mert hogy nem sokára már 8 óra, és kezdődik a klasszikus munkaidő a rövid hétvége után, hiszen szombaton munkanap volt.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil
1: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elindult a diákmunkaprogram második üteme. Korlátozások lesznek a Kossuth téren. Rendőrkézen a nyíregyházi betörők. Kis Dániel vagyok. Továbbra is zajlik a diákmunkaprogram a megyeszékhelyen. A nyíregyházi önkormányzatnál az elmúlt időszakban például 305 diák kezdett el dolgozni a program keretében. A fiatalok a polgármesteri hivatal mellett a strandon a kulturális és szociális intézményekben is vállalhatnak munkát. A feladatok változatosak, adminisztrációs munkát végeznek, de közelgő nagy rendezvények szervezésébe is besegítenek, írja a nyíregyháza.hu. Az idei szünidőben összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a nyíregyházi közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Indul a Jét a Best FM-mel, ez a Best reggel. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, 10-e van, ugye augusztus 10-e, és most már 7 perccel járunk 8 óra után. Szerdán pedig majd érdemes lesz kémlelni az eget, ugyanis több mint 2 évtizede volt utoljára hazánkból is élvezhető napfogyatkozás, hát most ismét lesz méghozzá szerdán. A legjobban pedig azok járnak, akik Nyugat-Magyarországon kémlelik majd aznap este az eget, vagy pedig délután. Itt a nap mintegy 80%-át fedi majd el a hold. Itt lesz a leginkább látható, de még Győrben is például 73%. Nyit a fővárosban 60%-ot, Debrecen térségében pedig 40%-ot tapasztalhatunk. Nekünk Magyarország területén a késő délutáni órákra érdemes majd készülni. A nap megfigyelése persze óvatosságot igényel, mivel súlyos szemkárosodáshoz is vezethet azáltal, hogy erős fényt és hősugárzás bocsát ki. Éppen ezért szükséges speciális szemüveget viselni hozzá, amely kiszűri az infravörös és az UV-sugárzást is. Az UV-sugárzás amúgy még alapvetően ma is egészen magas lesz. Továbbra is nyári értékekkel számolunk, 32 fokot várunk Nyíregyházán, és milyen zenét hallgassunk hétfőn? Hát persze, hogy olyat, ami már a hétvégéről szól, éppen ezért

0: Hiszen hétfő van, a start napja, ami a hetet illeti augusztus 10-e, és bizony dübörög. A nyár még augusztusban, amely programokban gazdag lesz itt Nyíregyházán. A Vidor mellett érkezik a Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál és a Tirpák Fesztivál is, így újra élettel fog majd megtelni a város napokon belül. Ez természetesen lezárásokkal is jár. Augusztus 18 és 29-e között számoljanak majd kerékpáros és rolleres forgalom korlátozása, továbbá pedig az autósokat is arra kérik, hogy a parkolással ne akadály a rendezvények lebonyolítását. Szóval Vidor, Cantemus, Tirpák Fesztivál, ezek még előttünk vannak. Például pillancsunk bele a Vidorba, a város főterén fellép többek között Damien Ferenc, a Follow the Flow, Nagy Bogi, valamint a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, a Valahol Európában előadás pedig a Zente Ferenc Színház hozza majd el a Kossuth téri nagy színpadra, a világzene képviselői közül pedig a nagy színpadon lép fel egy madridi formáció is, amely egy hamisítatlan latin-amerikai karneváli hangulatot varázsol majd a Vidor Fesztiválra. Nálunk pedig a folytatás a Csak 10 percről szól, a héten először Molnár József beszélget majd Szakács Tibivel. A téma pedig azt gondolom, hogy komoly és bizonyára sok embert érint, egyedül maradt nagymamák, nagypapák kezelése a családban. Hallgassák meg, és hallgassák vissza bármikor, csak10perc.hu.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kinda down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.

0: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Mindig szerettem azokat az adásokat, amik olyan konkrét sztorik mentén jönnek létre, amiből a hallgatók küldenek nagyon sok visszajelzést nekünk. Szóval élethelyzetek taglalása Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal. A mai Csak 10 perc rovat indul. Én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm Önöket. Szia Józsi, üdvözöllek!
2: Itt vagyok, hello, örülök, hogy újra tudunk beszélni.
1: Nagyon röviden, sok e-mail, sok üzenet hallgatóktól olyan témakört vett fel, ami azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden családban felveti a fejét. Egyedül maradt nagymamák, nagypapák kezelése a családban. Nézzük már meg ezt a témakört, és nézzük meg a kritikus pontokat, és mire kell figyelni az ilyen helyzetekkel kapcsolatban. Jó?
2: Rendben. Azt gondolom, hogy amiről már beszéltünk ugye korábban, tehát egyedül maradt nagymama, nagypapa, akkor az nyilván azt jelenti, hogy ott házastársnak a halála történt. Erről már beszéltünk ugye korábban, és azt gondolom, hogy ennek a témának is a fészke és a szülőhelye az, hogy ott egy trauma történik ebben a családban, és csak utána tudunk majd arról beszélni, hogy vagy egy nagymama, vagy egy nagypapa maradt egyedül, de nyilván a halálesetnek a feldolgozása, vagy a halálesettel való mit kezdés, itt kezdődik azt gondolom ennek a kérdésnek a legfontosabb eleje. Amit akkor is elmondtam, amikor erről beszéltünk, hogy minden egyes traumás élethelyzetnek, akár egy halálesetnek is van egy folyamata, a gyásznak, ami elindul valahonnan, és eljut valahová, és mind a két végén az elindul valahogy, azt is el lehet rontani, és ha nem tudjuk, hogy hova jut, azzal is vannak problémáink, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy menet közben, amíg ez a gyász, ez alakul és formálódik, abban is lehetnek elakadások, vagy olyan jellegű problémák, amelyek más gondokhoz is vezetnek. De
1: mit mondtunk,
2: azt,
1: hogy mennyi ideig tart ez a gyász folyamat?
2: Hát azt mondjuk, hogy azért az, amire úgy nagyon-nagyon odafigyelünk, az az első év. Tehát milyen
1: évszak.
2: Az első tél, így van, az első nyár valaki nélkül, túlélni az első névnapját, születésnapját, az első karácsonyt, az első házasság évfordulót nélküle. Ugye azt mondtuk, és így vetetted fel a kérdést, hogy nagymamák, nagypapák, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos annak a megkülönböztetése, hogy férfi vagy nő az, tehát hogy a nagypapa maradt egyedül, vagy a nagymama, mert abszolút másképpen kezelődik, és máshol van nagyon sokszor a családban is a helye. A nagypapák sokszor inkább a játékosságukat hagyják egy családban, a nagymama pedig nyilván azt a fajta szeretetet, amit a konyhából finom ételeken keresztül terített asztalon tud odaadni a családnak. Mindig fontos az, hogy az az ember, aki most egyedül maradt, legyen ez akár férfi, akár nő, hogy milyen volt ennek az embernek a korábbi élete. Tehát, hogy mennyire volt aktív, mennyire volt nyitott, mennyire volt egyébként a külvilággal kapcsolata. Ma már azért azt kell mondani, hogy olyan régen van már mindenfajta média az emberek helyében, hogy nagyon sok olyan idős ember van értelemszerűen, akinek van Facebookja, van Instagramja, és volt a külvilággal idáig is kapcsolat, és van egy nagyon-nagyon nagy réteg, akinek ez nem került bele az életébe, tehát sokkal könnyebb azoknak, akiknek a külvilággal van ilyen jellegű.
1: Tehát a modern nagypapák, nagymamák könnyebben kezelhetők.
2: Abszolút így van. Ugye van, akik azt mondják, hogy a legnagyobb probléma az, amikor túl gondoskodni akarunk róla, mint hogyha gyerekké akarnánk tenni, vagy mindenféle módon kiszolgáltatottá, és megoldunk mindent helyette, kitakarítunk helyette, ételt intézünk helyette, az összes hivatali ügyét mi intézzük helyette, és gyakorlatilag, mint hogyha a gondokaivá lennénk ezeknek az időseknek.
1: Bocsánat, az én ismerőseim nagy többsége ezt csinálja.
2: Itt ez egy nagyon nagy kérdés, és ennek a másik oldala is kérdés, hogy bagatellizálom ezt a helyzetet, hiszen ugye én, mint családtag, én nem maradtam egyedül, nekem az apám, az anyám maradt egyedül, és akkor nem tudom beleélni magam ebbe az élethelyzetbe. A legfontosabb kérdés egyébként, és itt a józon paraszti észnek van megint csak helye, hogy mit igényel. Tehát leültetni és megkérdezni tőle, hogy ő maga mondja el, hogy mire van szüksége. Egyébként ez a legritkább esetekben történik meg.
1: De amúgy elmerik mondani?
2: Azt gondolom, hogyha van közöttetek egy olyan viszony, amely jó szülő-gyermek viszony volt, vagy azzá lett, azt gondolom, hogy egy idős ember, akinek hiánya van, vagy érthető módon akadályai vannak az életében, hát miért nem mondaná el? Lehet, hogy ez nem első ülésből megy, és azonnal egy széles spektrumot tud felölelni, amelyben te nagyon hamar rájössz arra, hogy igazából a te segítségnyújtásod az miből is fog állni. És itt van, amire burkoltan kérdeztél, a másik pedig, hogy lásd meg. Tehát, hogy ő elmond valamit, vagy mondjuk akkor azt mondott, hogy nem mond el semmit, de mit látok én? Nyilvánvalóan ez egy teljesen más élet. Itt nem lehet ugyanazt az életet kialakítani, ami a párjával, a férjével, vagy a feleségével volt. Még azt sem mondjuk, hogy ahhoz egy nagyon hasonlót alakítunk ki, ez egy teljesen más világ, amelyben valakinek innentől kezdődően évtizedes együttélés után a mindennapjai inkább magányosabbak, mint nem. Itt az a nagy kérdés, hogy ő magának talál-e, vagy én, mint hozzátartozó, segítek-e neki találni olyan értékeket, célokat, amelyek még tudnak annyira vonzók lenni, hogy még ezt a mai napot is elkezdi, és nem hal bele szó szerint a bánatában.
1: Ugye azt mondjuk el, hogy az eseteknek egy bizonyos százalékában általában, amikor nagyon-nagyon szoros kapcsolat van a házaspár két tagja között, és az egyik meghal, akkor rövid idő után megy utána a másik. Ennek
2: ez
1: van valami logikája?
2: Ez a belehalni a hiányba, ez egy látható dolog. Utána halni valakinek, mert az élet már egyedül értelmetlen. 50-60 éves házasságok, most azt mondjuk, hogy jó házasságok után, ez sajnos nem ritka. Itt van az a felelőssége a fiataloknak, hogy tudok-e olyan alternatívát mutatni, amiért érdemes a körünkben maradni.
1: Hát a mostani világunkban ez azért viszonylag nehéz, mert egy, nem biztos, hogy egy városban lakunk, kettő pedig nem biztos, hogy olyan volt a kapcsolatunk, mert ugye na, csak a mesében van.
2: Ha nem
1: van
2: lakunk
1: az,
2: egy város, így van, hogy minden tökéletes, igen. Ugye? Ha nem lakunk egy városban, akkor például nagyon fontos azt tudni, hogy az egyedül maradt szülőmnek a környékén kik vannak. Tehát elkérem azoknak a barátoknak, barátnőknek a telefonszámát, akivel tudom, hogy hetente legalább egyszer-kétszer találkozik. Nagyon fontosakká válnak ilyenkor a szomszédok. Felértékelődnek azok a szomszédi kapcsolatok, amelyek eddig csak egy-egy lépcsőházi köszönésből, vagy a kerten át, kerítésen keresztül való beszélgetésből indultak el. Ilyenkor az emberek alapvetően közelebb tudnak egymáshoz kerülni, és amit régen is mondtunk, és ezért is találták ki ezeket a nyugdíjas klubokat, most ezt nem kell szó szerint érteni, de minden olyan megmozdulást egy városban, egy faluban, ami közösségi életet teremt, ez a ne maradjon egyedül. Na de hát én soha nem jártam ilyen helyekre. Igen, de még soha nem voltál özvegy. Nem tudom, hogy fog-e az ott engem érdekelni. Akkor menj el és nézd meg, legfeljebb jövő alkalommal erre nem mész, lehet, hogy egy másik viszont mond valamit. Nyilván ez nem a haláleset utáni első egy-két hónapról szól, de a negyedik, ötödik, hatodik hónaptól kezdődően azért lehet már a spektrumot egy kicsit nyitni az ő szempontjából is. És ami a legfontosabb, nagyon sokszor elmondjuk, és nagyon sokszor nem veszük komolyan, hogy valamilyen mozgás maradjon az életébe fizikailag. Nem szeretetlenségből nem vásárolok be minden nap, hanem azért, hogy öltöz fel, menj ki a kapun, vagy menj le a lépcsőn, és menjél el a legközelebbi boltig. Nem azért nem fizetem be a te csekkedet, mert figyelmetlen vagyok, hanem hagyom, hogy oda is elmenj, legyen az eszedbe, kerüljön pénz a kezedbe, kerüljön bankkártya a kezedbe, jusson eszedbe a PIN kódod, érezd azt a nap végén, hogy tettél valamit magadért.
1: Legyen minden napnak egy célja, egy programja.
2: Legalább egy, de hogyha ez kettő vagy három, akkor az nyilvánvalóan még fontosabb, és azt gondolom, hogy a legfontosabb ezek után, vagy ezek mellett az, hogy a fiatalabb generációnak folyamatosan monitoroznia kell, folyamatosan követnie kell. Ez nyilván egy szeretőt kapcsolatban ez nem okoz nagy problémát, hiszen az az egyedül maradt ember életesen fog úgy maradni, az ő állapota is nyilván a kora miatt romlani fog, és akkor újabb és újabb akciótervekkel kell majd előállnunk ahhoz, hogy azt a éppen kialakult helyzetet hogyan lehet még az ő személyére szabottan a legjobbá tenni.
1: Adjunk neki feladatot? Tehát legyen programkészítés abból a szempontból, amit mondjuk, mit tudom én, nagymama szeretném, hogyha az unokádnak mondjuk, mit tudom én, készítené bármi a jellegű dolgot, amivel tulajdonképpen fontosnak is érezheti magát.
2: Na, ugye itt innen indítottuk, hogy férfi vagy nő, hogyha ha hölgy marad egyedül, akkor tudjuk azt, hogy egy-egy vejnek, mennynek, unokának, unokavőnek, unokamennynek mi a kedvenc étele, és hogyha azzal megszórjuk ezzel hetente, két hetente egy olyan, hogy főzzél már egy adag ilyet, meg ilyet, mert tudod, mennyire szeretik.
1: A tiéd a legfinomabb.
2: Pontosan, amit még egyébként még kegyes hazugsággal sem kell kezelni, mert ez abszolút még igaz is lehet, akkor azt gondolom, hogy ez ilyen tud lenni.
1: Igen, az én nagymamám az egyik ágon, apai ágon, a világ szerintem egyik legjobb tejfeles uborka salátáját csinálta, és még mielőtt elment, azelőtt megkértem arra, hogy tanítson meg erre. Megtanított rá, ezt a titkot én hordozom a családban, mondta, hogy kérlek szépen arra, hogy csak olyannak add át, aki nagyon megérdemli. Hoppá! Hát mondom, a családban mindenki megérdemli, de valami miatt mégsem adta át mindenkinek. Szóval ez egy kis érdekes dolog.
2: Nagyon sok recept eltemetődik egy-egy nagypapával, nagymamával, ez valóság. Talán azért, mert nem kérdezik meg tőle, talán azért, mert soha nem veszik komolyan, hogy egy idős ember az életét befejezheti anélkül, hogy erre meghívót küldene az egész családnak. Ezek a halálesetek, ezek legtöbbször nem úgy szoktak történni, hogy ezt mi kiszámoljuk, és akkor történik meg, amikor mi akarjuk. Utána jönnek azok a kérdések, amiről beszéltünk már korábban, hogy mennyi mindent nem beszéltünk, meg mennyi mindent nem tudok, mennyi minden hiányos. Na például egy ilyen dolog, amit egy egyedül maradt emberrel el lehet kezdeni, hogy írd már le az életeteket onnantól kezdődően, hogy találkoztatok.
1: Ez is
2: hát kisfiam, kislányom, kit érdekel ez? Hát minket. Hát, hát titeket ez miért érdekel? Mert ebből mi kimaradtunk, ennek mi nem voltunk a szemtanúi, fültanúi, és amikor erre valaki így rákap, akkor nagyon, nagyon szívesen kapcsolja be a számítógépet, vagy veszi elő az író mappáját, mert a gyerekeket ez érdekli.
1: Én azt látom, hogy általában nem biztos, hogy mindig ráér majd az unoka, meg ráér majd a gyerek meghallgatni azokat a történeteket, amiket annyira szívesen elmondanának, és különben jól is esik nekik. Az is jól esne, ha meg tudnánk hallgatni, csak sajnos nem biztos, hogy mindig van rá ideje a gyerekeknek, meg az unokáknak.
2: Vagy sajnos nem biztos, hogy szakítunk rá.
1: Igen. Igen, mindenkinek arra van ideje.
2: Ugye, amire akarja. Ez nagyobb igazság szerintem sok minden másnál.
1: Gondolják ezt át, és legyen boldog az utolsó etap minden ember életében. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint jelentkezünk. Csoda szép napot kívánunk neked.
2: Köszönöm, és örülök, hogy újra beszéltünk, és minden hallgatónak kívánok tartalmas és gondolatokkal teli napokat, órákat ezentúl is.

0: A régiek úgy tartották, hogyha ezen a napon, a mai augusztus 10-én szép az idő, akkor szépnek ígérkezik az ősz, és hát akkor ezzel nem lesz baj, de 32 fok várható majd délután, sok napsütésre számítunk. Ami viszont nagyon kellene, hogy igazán szép legyen a történet, az nem jön. Eső ezen a héten sem várható egyáltalán. Még csak egy pici szemetelő csapadék sem látszik a horizonton, ami pedig a hőmérsékleti értékeket illeti, tehát ma 32 fok várható, kedden holnap 34, és úgy néz ki, hogy a hét közepe valamelyest, hát macskakörömbe téve hűvösebb lesz, szerdán 28 fok várható, csütörtökön 30, és egy újabb felmelegedés körvonalazódik a hétvégétől, amikor is ismételten 35 fok környékén tetőzik majd a hőség. Jönnek a friss hírek, és pontosan 9 órakor itt a Besten. Jó reggelt, szép heted!
1: A nyíregyháziak!
2: A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!
1: A jó zenéket szeretik! So what's not supposed to be about, baby? Get free
2: of the bug and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat!
1: Imádják a legjobbakat!
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát!
2: Igen, mindenből a legjobbat!
1: A legjobbat!
3: I don't wanna ride!
4: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Korábban viszik el a hulladékot. Módosul a könyvtár nyitva tartása. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a zsidó ízek és hagyományok. Augusztus 23-án rendezik a 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A látogatók megismerhetik a hagyományos kóser ízeket, de készülnek a szervezők irodalmi programokkal, a zsidó kultúrát bemutató beszélgetésekkel és koncertekkel is. A helyszín a zsinagóga lesz, a program pedig ingyenes. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon olvashatók. A tartós hőség miatt korábbi időpontokban járnak a kukásautók. Az IAK Nonprofit Kft. Munkatársai egy órával korábban már 5 órakor megkezdik a hulladék begyűjtését. Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, védőitalt és baseball sapkát is biztosítanak a dolgozóknak. A lakosságtól azt kérte, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már a begyűjtés napja előtti estén tegyék ki. Változik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár nyitvatartása. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása is folyamatban van. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása jelenleg is folyamatban van. A hőségre való tekintettel a szolgáltatásaikat átmenetileg korlátozott időtartamban tudják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a könyvtár 7 és 12 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban kizárólag a kölcsönzési szolgáltatás vehető igénybe. Az online szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek. Azt is hozzátették, hogy az intézmény augusztus 17-e és 22-e között zárva tart. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

volt, ma reggel már szó a Best reggelben a víradás fontosságáról, akkor mondanám a heti gyűjtőpontokat. Újfehértó lesz majd érintett a Volt K&H bankban. 13-án délután 12:30 és 4 óra között lesz erre lehetőség, és szintén ezen a helyszínen, ugye Újfehértón a Volt K&H bank épületében, 14-én másnap reggel 8 és 11 óra között. Nézzük a heti programokat. Józsaváros igazán nyüzsögni fog ezen a héten, ugyanis pénteken érkezik a Józsavárosi Sportnap, ugye különböző sportolási lehetőségeket lehet majd kipróbálni, másnap pedig a szórakozási a terep már 52. alkalommal rendezik meg a Józsavárosi Napokat szombaton, a helyszín pedig az Ungvár sétány 1-17 szám előtti sétány. Délután 3-4-3-as kezdés, és este 9:30-kor lesz a zárás majd a Vox együttessel. A teljes program leírás megtalálható nálunk, bestfm.hu. Kattintsanak a program ajánlatokra, tartalmas hetet, jó nyarat továbbra is!

0: Újabb heti programok a Best-től. Mi a helyzet a gerince? Sok az ülő munka? Na, Krita megoldás ma estére. Este 6 órától várják Önt is gerinc tornára Sóstón, a Sóstói tó és a Sóstói piac között ott a fák ölelésében, jó kis árnyékos helyen. Erősít, feltölt, kikapcsolt. Ráadásul még várhatóan minden csikolyánk a helyére roppan. A Sóstói fit testék keretében, tehát ma este 6 órától gerinc torna. Na meg buli Sóstón, hiszen ezen a héten is lesznek koncertek. Például szerdán a Slow Band Blues fog érkezni, blues zenéket játszanak, szombaton pedig a Vannás, ők pedig verseket játszanak megzenésítve. A helyszín pedig szintén a Sóstói piac területe, szerdánként és szombatonként este 7:30 és 7:30 között. Amennyiben pedig kilátogatnak a kertvárosi piacra, akkor azt fogják észrevenni, hogy nem hiába, de már tanszervásár lesz. Ezen a héten a tematika, valamint a termelői piac.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

A nyárzárásnak idén is megadjuk a módját itt Nyíregyházán. Egymást érik a szuper programok, például augusztus 20-a, Sóstúj Múzeumfalu. Hát ők csokorba szedték a nap eseményeit úgy, hogy a család apraja nagyja találjon benne kedvére való programokat. Például beindítják majd a matolcsi szárazmalmot, lesz kenyérkóstolás, népi vásár és táncház is. Érkezik a Vidor Fesztivál augusztus 21 és 29 között, 9 nap, 19 helyszín és több mint 120 program. Azt gondolom, hogy bőven lesz miből válogatni. Ráadásul húzhatjuk majd a futócipőt is. Érkezik a Nyíregyházi Futófesztivál, szintén még augusztusban. Jó hangulat, aktív kikapcsolódás és motiváló környezet várja mindazokat, akik a mozgást választják. Ugye egy város, 5 útvonal, 6 táv, egy közös cél, ez a szlogen. A választható távok, jótékonysági kör az kb. 1 km, gyermektáv szintén 1 km, aztán pedig jönnek a nagyobbak, a 2,5, 5-10 és a félmaraton, ami 21 km. A Nyíregyházi Futófesztivál pedig a hónap végén lesz majd augusztus 30-án.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, fennakadás, torlódás nem tapasztalható. Sóstón a Szivárvány utcában útfelújítás zajlik, emiatt a parkolók egy részét lezárták. Megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása, jelenleg aszfalt felmarást végeznek, az érintett munkaterületen ne parkoljanak. Megnyitották az utat a Stadion utca irányába, továbbra is fokozott óvatossággal közlekedjenek, a kihelyezett kressztáblákat és a sebességkorlátozást tartsák be. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxis.

szép napot, elindult a hét, hiszen augusztus 10-e van, hétfő, és bizony a hétfő reggel bizonyíték arra, hogy az ember képes túlélni bármit, akár még ezt is. Na meg hát, hogyha megnézzük a dátumot, ugye a 10-e van, szépen lassan most már azért egyre több családnál az iskola kezdés bizony terítékre kerül, nem akarjuk a végére hagyni, ugye ezt szoktuk mondani, a tanszereket be kell szerezni, és a különböző kellékeket, és ne feledjék, hogy augusztus 21-ig még várják a jó állapotú használt tanszereket a város hulladék udvarain, az összefogás pedig nem csak hogy pénztárcákat, hanem a környezetet is kíméli, az összegyűjtött táskákat és a tanszereket pedig a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja majd el közvetlenül a rászorulóknak, van még tehát bőven idő, augusztus 21-ig. A Best reggelből viszont már nem sok, csak néhány perc, hiszen nem sokára már Szendi Hajni jön, Simon Norbert búcsúzik, szép hetet!

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Hétvégén kezdődik a Kórus Fesztivál. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában. Kétszer is meglőtte ismerősét, vádat emeltek ellene. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Kantémosz Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 90 kórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
2: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Kantémusz és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivál támogatásban részesítjük, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Kantémusz Kórus család viszi a világban Nyíregyházi jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távol érzedikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és ide hozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
1: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyiregyhaza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki két héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. 2026. augusztus 10-e van, hétfő, ma lőrinceket köszönhetjük fel. Egy picit időjárási szempontból fellélegezhettünk a hétvégén, de hát ez körülbelül eddig tartott. Természetesen erről is fogok majd beszélni. Rádiózzunk együtt a 103.9-en.

Augusztus 10-e van, ma a lőrinceket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ez egy latin eredetű férfi név, a Laurentius névből származik, és az a jelentése, hogy Laurentium vidékéről származó férfi. A Laurus pedig azt jelenti, hogy babér, szóval ezzel később összefüggésbe hozták, még azt is lehet, hogy a lőrinc névnek van némi köze, tehát a babérhoz is. Laura Lőrinc név női párja, Isten éltesse az ünneplőket!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: nem kopik.
1: Hogyan játszunk a kutyával, milyen eszközöket válasszunk, illetve hát hogyan lehet felpörgetni a kutyát? Erről kezdtünk el beszélgetni legutóbb, nem mással, mint Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, aki arról is beszélt, hogy nyilvánvalóan, amikor egy kutya kicsi, akkor lehet neki adni különféle rágcsákat, meg hát minden játéknál azért alapvetően oda kell figyelni arra, hogy ez a játék a kutya szájában fog kikötni, tehát bejön egy nagyon fontos tényező. A minőség. Na, folytassuk innen.
2: Ami nagyon fontos, ugye, és itt már állategészségügyi szempontokat figyelembe véve, hogy a kutya, ha szétrágja ezeket, akkor ne okozzon bélelzáródást ez a játék például. Ja, tehát a plüssöknél ez a probléma, hogy egy kutya gyorsan kibelezi, az a töltelékanyag bejut ugye a gyomrába, a beleibe, akár bélelzáródást is okozhat.
1: Nálunk úgy belezi, hogy kiszedi a belsőt és félrerakja. Csak
2: hát,
1: szólok.
2: Az jó megoldás.
1: Ezt
2: jó megoldás,
1: ki, igen. Istennek nem kell
2: ezen izgulni. Nem akar állatorvoshoz járni.
1: Igen, utálja.
2: Viszont vannak olyan intenzív kutyák, akik kibelezik, és
1: meg is eszik.
2: Magukévá teszik, meg is eszik, és most el lehet képzelni, hogy az a vatta töltelék, ugye, ami megáll igen. Szegény kutyának a gyomrában, vagy a bélrendszerében, és se előre, se hátra nem mozdul, na az már problémát okoz.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezt nagyon komolyan kell venni, hogyha keményebb tárgyakról beszélünk, és lerág belőle darabokat, vagy szétrágja apró darabokra, kisebb-nagyobb darabokra, akkor előfordulhat, hogy ugye a kutya egy részét megeszi, és lehet látni, amikor a kutya elvégezte a dolgát, hogy a kutya kakiban, ott van a piros, zöld, narancsárga, rózsaszín műanyag, vagy gumidarab, de ha nagyobb darab, az ugye megállhat.
1: Ah, Istenem.
2: És akkor kész a baj, és az általában a hétvégén szokott bekövetkezni, amikor ügyeletre kell menni, így van.
1: Nincs is ügyelet.
2: Nincs elérhető állatorvos, stb.
1: Igen.
2: Így van. Tehát azért nagyon fontos megelőzni, ha már ezt tudjuk, akkor olyan játékokat kell venni, és vannak a jó minőségű gyártóknak olyan játékai, amik elvileg szétrághatatlanok. Azért mondom, hogy elvileg, mert tényleg lehet, hogy 100-ból 95 kutya nem rágja szét, de 5 kutya biztos van, amelyik még ezt is szét tudja rágni.
1: Mindent meg lehet persze
2: vannak,
1: oldani.
2: Vannak
1: igen.
2: Olyan termékek, igen, amik így vannak tesztelve, és ténylegesen bírják az igénybevételt, de kivételek mindig vannak, sohasem mehetünk 100%-osan biztosra, csak ha már leteszteltük.
1: Persze. Ezeket. Én is mindig, amikor kap a bodza új játékot, akkor ugye mindig nézem a szétszedés folyamatát. Tehát, hogy így, igen, illetve, hogyha már itt a játékoknál tartunk, én mondtam neked, hogy akkor ezt is rosszul csináltuk, mert nekünk minden szobában van egy kosár, ami tele van a játékaival, és ő abból választ egyébként. De úgy látom, hogy úgy gondolkodik, hogy nem amelyiket kéne.
2: Bizonyos szempontból ez is lehet jó megoldás, hogy akkor már ez is választja a kutyát, hogy melyiket az 5000-ből.
1: Igen.
2: Ugye volt régen egy ilyen pályaválasztási műsor, most a kutyáknál akkor lehet egy ilyen játékválasztási műsor,
1: igen.
2: Hogy melyiket az 5000-ből, és akkor ott már valamilyen szempont szerint ő választ.
1: Igen, igen.
2: Ez lehet jó, de arra a célra, hogy mondjuk lekösse magát, ez oké.
1: Igen.
2: De ha komolyabban akarok vele játszani, és én is aktív akarok lenni a játékban,
1: igen.
2: És azt várom, hogy a kutya is legyen aktív, akkor szoktam azt javasolni, hogy legyen egy olyan játék, amit csak arra használok, de az is lehet megoldás, hogy az 5000-ből választ a kutya egyet, és én azzal kezdek intenzíven
1: igen.
2: Játszani, mert ez is előremutató
1: igen,
2: lehet.
1: Igen, így szoktuk. Igen, kiválaszt, és akkor
2: minden helyzet,
1: elszabadul a pokol. Igen.
2: Tehát minden helyzet más, minden kutya más. Nyilván,
1: igen.
2: Hogyha ő választ, az valamiért tetszik neki, hogyha ebbe én bekapcsolódok, akkor teljes a boldogság.
1: Igen.
2: És akkor
1: igen.
2: Tudunk együtt játszani.
1: Azon most sőgtem, hogy ugye van egy csomó félpár zoknink, mint minden házban, és akkor csináltam, tudod így, hogy egyben másba dugsz egy csomó zoknit, és akkor van egy csomó játék a bodzának, és akkor annyira megszoktam most sőgni, mikor hozza ezeket a zoknikat. Na mondom, ezért vásárolunk neked, hogy halljuk a zokni. Na hát ez van. Egyébként lehet, hogy miatta van a kutya miatt egy csomó félpár zoknink, mert mosás után mindig lop, és aztán elássa. Na ez is egy külön téma lehetne, miért ásnak el dolgokat a kutyánk. Legközelebb azonban annan folytatjuk majd a beszélgetést, hogy milyen játékfajták vannak, hiszen megfigyelhető, hogy a kutyák közül sokan sokféleképpen játszanak.

Augusztus 10-e van ma, a lőrincek ünneplik névnapjukat, ez az év 222. napja, ezt könnyű megjegyezni, a Gargály naptár szerint, tehát ebből az évből még 143 nap van hátra. Nézzük a kalendáriumban, miről híres a mai nap. 1809 óta Ecuadorban a mai nap a függetlenség kikiáltásának napja, az Államok sziget napja pedig Argentínában van ma. És akkor nézzük az eseményeket. Augusztus 10-én 654-ben első Jenőt pápává választották, 955-ben pedig megtörtént az augsburgi csata, a Lechmezei csata. 1543-ban első Szulejmán szultán elfoglalta Esztergom várát, 1628-ban a Vasa svéd királyi hadihajó az első útján Stockholm közelében elsüllyedt, 1664-ben megkötötték a vasvári békét, 1792-ben elfogták a külföldre menekülni szándékozó 16. Lajos királyt, Franciaországban megszűnt a királyság. 1821-ben Missouri az Amerikai Egyesült Államok tagállamává vált, 1849-ben utolsó ülését tartotta a Szemere kormány Aradon, 1861-ben megvívták az amerikai polgárháború első nagyobb csatáját, a Wilson's Creek-i ütközetet, 1945-ben Japán kapitulált a II. Világháborúban, rá 4 évre megtartotta alakuló ülését Strasbourgban az Európa Tanács. 1986-ban az első világbajnoki Forma 1-es futam megtörtént a Hungaroringen, 1990-ben pedig Vénusz körüli pályára állt és megkezdte a radaros térképezést az amerikai Magellán űrszonda. És akkor nézzük, kik születtek augusztus 10-én, 1267-ben II. Jakab aragóniai király, 1805-ben Toldi Ferenc irodalomtörténész, akadémikus, 1852-ben Friedrich Eugen Castier német fizikus, 1856-ban Karl Rahn német matematikus, fizikus, spektroszkópus, 1874-ben Herbert Hoover az Amerikai Egyesült Államok 23. elnöke, aki hivatalát 1929-től 33-ig töltötte be. 1877-ben megszületett Frank Marshall, amerikai sakkbajnok, 1909 és 1936 között a világ egyik legerősebb sakkjátékosa volt. 1895-ben Vértes Marcell magyar festőművész született, 1902-ben Arndt Izul Nobel-díjas svéd biokémikus, 1909-ben Leo Fender rádiómérnök hangszertervező, Jorge Amado brazil író, 1912-es Mohai Károly magyar geográfus 16-os, Gácsi Mihály magyar grafikus 26-ban született, Vladimir Parál cseh író 32-ben, Hajnóci Péter magyar író 42-ben született, Básti Juli a kiváló kossuthdíjas magyar színésznő 57-ben. Ma van a születésnapja Rosanna Arquette amerikai színésznő rendezőnek, 59-ben született, a nagyon macsó Antonio Banderas 60-ban, Sáfár Mónika Jászai Mari díjas magyar színésznő 65-ben, Cukor Balázs magyar színész 79-ben, Lorenzo Zanetti olasz motorversenyző pedig 1987-ben.

0: Szendi Hajni vagyok, és már is moziba megyünk. Mondom, mi a helyzet a film premierekkel. Augusztus 13-án érkeznek az újdonságok. A Jég rémes, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, illetve debütál a Kobra, ami nem véletlenül ismerős, mert hogy ez egy 1986-os film. Ebből is látszik egyébként már hosszából is, hogy ez egy régebbi film, max. Másfél órás filmeket csináltak a 80-es, 90-es években, most pedig már ilyen 2,5-3 órás mozikat is végigülünk. A Kobra az amerikai akciófilm Sylvester Stallone főszereplésével vált világhírűvé, és most ismét bemutatják a mozik 2026-ban. Az igazi neve Cobretti, de azoknak, akik ismerik, és azoknak, akik azt kívánják, bárcsak ne ismernék, ő egyszerűen csak a Kobra. Ha a bűnbetegség, Kobra a legjobb gyógyszer ellene. Kobra a nagyváros utcáin edződött specialista. Azokra az ügyekre szakosodott, amelyekről a többiek azt állítják, hogy lehetetlen őket megoldani, és vagy nem merik, vagy nem akarják leleplezni az igazi tettest. Kobra neve hallatán hidegrázza még a legagyafurtabb bűnözőt is, hiszen szokatlan eredeti módszerei, elszántsága, célra törése, még saját kollégáit is gyakran őrületbe kergeti. De most, amikor elszabadul a bűn a nagyvárosban, Kobrát küldik, hogy megállítson egy bestiálisan kegyetlen, ismeretlen bűnözőt. De vajon ez a gyilkos egyedül hajtja végre tetteit az ártatlan áldozatain? Vagy mások is beleártották magukat az ügybe? Kiderül, ha megnézzük az 1986-os klasszikust újra. Jön a Jégrémes, ez egy amerikai, kanadai, angol, francia, japán horrorfilm 18-as karikával. Az idilli nyár egy amerikai kisvárosban egyszerűen rémálomba fordul, amikor egy fagylalt árus horrorisztikus hatású nyalánksággal lepi meg az önfeled gyerekeket, röviden így foglalható össze a film. És debütál az Oak Street vége című amerikai akciófilm is Anne Hathaway-jel a főszerepben. Hát Anne Hathaway belejött itt a mostanában filmforgatásokban, egyik a másik után következik. Nyilván jól megpörgette itt a dolgokat, hiszen ismét kismama, tehát gondolom még szülési szabadság előtt gyorsan bevállalt egy-két klasszikust. Az akciófilmben felteszik a kérdést, hogy lehetetlen, de mégis megtörténhet. A meghökkentő látványvilágú, izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja maguk sem értik miért házastól, kertestől, autóstól visszacsúszik az időben körülbelül 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg. A négy tagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni, hogy életben maradjon. Erről szól az Oak Street vége című film. Ewan McGregor és Anne Hathaway játsszák a szülőket ebben a filmben. És debütál még a Csak egy éjszaka, ez egy amerikai romantikus vígjáték. A frissen dobott Owen és a reménytelenül romantikus Éli talán a két utolsó szingli a városban, akik többet keresnek egy gyors randinál. Mindketten érzik a szikrát, amikor találkoznak, de ballépések és mellékű küldetések sora bizonyítja az éjszakájukat, hogy hát őket azért nem biztos, hogy a sors egymásnak szánta, folyamatosan távolodnak, csak távolodnak egymástól, de ahogy hol közeledve, hol távolodva hajszolják egymást keresztül kasul a városon, ráébrednek arra is, hogy mi az, amit a legjobban akarnak. És ez közelebb viszi őket egymáshoz, mint hinnék. Erről szól Will Gluck rendezése, a Csak egy éjszaka. A filmekhez jó szórakozást kívánok!
1: A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a diákmunkaprogram második üteme. Korlátozások lesznek a Kossuth téren. Rendőrkézen a nyíregyházi vetörők. Kis Dániel vagyok. Továbbra is zajlik a diákmunkaprogram a megyeszékhelyen. A nyíregyházi önkormányzatnál az elmúlt időszakban például 305 diák kezdett el dolgozni a program keretében. A fiatalok a polgármesteri hivatal mellett a strandon a kulturális és szociális intézményekben is vállalhatnak munkát. A feladatok változatosak, adminisztrációs munkát végeznek, de közelgő nagy rendezvények szervezésébe is besegítenek, írja a nyíregyháza.hu. Az idei szünidőben összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a nyíregyházi közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek, majd frissek a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Kellemes hétkezdést kívánok, ez a 103.9, Szendi Hajni vagyok, és hamarosan hozok egy kis útravalót, aztán pedig olyan sztárokról is beszélek, akik énekelni is tudnak.

Már is következik nálunk az útravaló, ma Szabó Lőrinctől, teljes nevén Szabó Lőrinc Józseftől, hiszen a Kossuth-díjas költő műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja ezen a napon született Miskolcon 1900-ban, és hát egyébként Budapesten Józsefvárosban hunyt el 1957-ben október 3-án. Költői és műfordítói életműve a magyar líra ritka kivételes teljesítménye, életműve nem csak valamely történeti jelen idő eseményeinek átélése, ember és társadalmi igények bejelentése, hanem a létezés egészében való jelenlét átgondolásának poétikai alkalma. Szabó Lőrinc versében egyszerre minden épül és omlik, minden állítását ugyanabban a mondatban kétségbe is vonja. Nem a tagadás szándékával, hanem a kérdezés pontossága érdekében. Szabó Lőrinc verseinek sokak által dicsért formai erőssége, ennek a sokféleségnek az összefogása a kompozícióban. A költőt a magyar irodalom, művészet és politikai élet nagyságainak panteonjában, a Kerepes úti temetőben helyezték örök nyugalomra október 8-án nagy állami tiszteletadással. A kimért hivatalosságtól elkülönülve a ravatal mellett rövid, a résztvevők számára alig észrevehető pillanatban barátai vélekedését I. és Gyula utolsó éveinek legjobb barátja fogalmazta meg, ezt mondta: barátait, küzdőtársaid megbízásából és kívánsága szerint mondok búcsút, kedves Lőrinc, mindazok nevében, akik képtelenek fölfogni, hogy nem vagy, mert régtől fogva jól tudják, hogy ki voltál és ki leszel. Halhatatlan szellem, a legnagyobbak közül való, se veszteségünket felmérni, se fájdalmunkat kifejezni nincs méltó szó. Köszönjük, hogy életünk alkotó része lettél, nyugodj békében. Ezt mondta tehát a temetésen I. és Gyula. Szabó Lőrinc ezen a napon született. Itt tőle származik a nap gondolata, ez pedig így szól: a magam katonája lettem, vállalom a harcot, ha kell, fütyülök mindenkinre, és csak lelkem nyugalma érdekel.

A folytatásban olyan sztárok következnek, akik mondjuk így több vasat tartanak a tűzben, ugye nem is olyan régen mutatták be Lady Gaga főszereplésével a Magyar Mozik és a Csillag születik című filmet. A drámát még a premier előtt is nagy média figyelem övezte, hát most pedig arról suttognak a filmes mogulok, hogy könnyen lehet. Lady Gaga még egy Oscar szobrocskát is bezsebelhet az alakításáért. Nos, ez azonban nem egyedi eset. Többször előfordult már, hogy egy énekes színészi babérokra tört, ráadásul nem is sikertelenül. Jöjjön néhány példa, amelyekből kiderül, hogy bizony az énekeseknek sokszor nem csak a hangjuk jó, de a színészi képességeikre is büszkék lehetnek. Hát itt van akkor Lady Gaga. Nem sokon múlott egyébként, hogy ne Gaga alakítsa a Csillag születik újabb feldolgozásának női főszerepét. A film klasszikus producere és férfi főszereplője Bradley Cooper eredetileg Beyoncé-t kérte fel, ám az énekesnő koncertkörútja és a terhessége miatt visszautasította a lehetőséget. Én azt gondolom egyébként, hogy Lady Gaga talán jobban bele is érett ebbe a sztoriba, Barbara Streisandhoz hasonlítva például. A divat ikon és popénekesnő már az amerikai horror sztori 5. évadában is bebizonyította, hogy jól áll neki a filmvászon, nem is akármennyire. 2016-ban Gaga nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó Golden Globe díjat. Itt van Jennifer Lopez is, aki nem kis pályás, bár ma leginkább énekesnőként ismerjük. 91-ben még táncosként tűnt fel a publikum előtt, egy amerikai szórakoztató műsorban. Ezt követően meggondolta magát, és rájött, hogy inkább színésznőként szeretne befutni. Első filmes sikerét 97-ben érte el, amikor 23 éves korában meggyilkolt Selena Quintanilla Perez életrajzi filmjében latin énekesnőt alakított. Bár Golden Globe-ot vagy Oscart nem kapott, a jelölésig többször is eljutott, például az imént említett Selenával vagy a dalok szárnyával. A Barbados énekesnő Rihanna sem akar kimaradni semmi jóból, így nem csoda, hogy már többször is próbálkozott a színészkedéssel, láthattuk a Battlefly-ban, a Valieran és az Ezer bolygó városában, aztán föltűnt az Ocean's 8-ben is, ahol szinte nem is osztottak rá feladatot, de egy tehzsernit alakított, akinek a fő szakterülete a biztonsági rendszerek kijátszása volt, de láthattuk a Csatahajóban is. Volt egy idő úgy, hát 2010 tájéken, amikor azt hittük, hogy örökre elbúcsúzhatunk Justin Timberlake-tól az énekesnől, és be kell érnünk Justin Timberlake-kel, a színésszel. Noha 2006-ban megjelent Future Sex című CD-je több listavezető slengerrel is megörvendeztette a rajongókat, Justin csak 6 évvel később adta újra éneklésre a fejét, addig pedig inkább színészként tevékenykedett, így láthattuk őt a Rossz tanárban, Cameron Diaz oldalán, a közösségi hálóban és a Lopott időben. Mégsem ezekért a filmekért került fel erre a mostani összeállításunkra, a film, amelyet talán a legjobban belopta magát a nézők szívébe, a 2011-es romantikus vígjáték volt a Barátság extrákkal. Cher neve is kézenfekvő egy ilyen listán, hiszen bemutatták legújabb filmjét, a Mamma Mia 2-t, és hát ő fantasztikusan jól nyomja a zenei és a színészi karrierjét, Oscar, a Golden Globe-ra is jelölték őt, sőt Oscart be is zsebelt a Holdkórosok című filmben nyújtott alakításáért. Madonnát se hagyjuk ki, több évtizede van a zeneiparban, így nem meglepő, ha időközben tett néhány kisebb kitérőt a filmek világába is. Hát itt van a 96-os Evita, vagy a Bond film a Haj meg máskor. Szóval az elmúlt percek olyan hírességekről esett szó, olyan sztárokról, akik mondjuk így több vasat tartanak a tűzben.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

Van, amikor az ember azt érzi, hogy folyamatosan küzd az elemekkel, hogy a kertje úgy nézzen ki, ahogyan kellene. Nekem van egy ismerősöm, a meztelen csigáktól van folyamatosan kikészülve, a legkülönfélébb stílusban jelennek meg nála a meztelen csigák. Még piros is volt nála, azért az érdekes, még soha olyat nem láttam. Én állatvédő vagyok, imádom az állatokat, tényleg még hús se eszem már régóta, de ha a meztelen csiga az a kategória, amitől kiráz a víz, tehát így meglátom, ahogy ott kúszik, húzza maga után a teste után, hát nem tudom, minek nevezzük, de mindegy, a teste után ezt a nyákot, és komolyan azt érzem, hogy így undorodok az egésztől. A napokban ráadásul mezítláb kimentem este a teraszra, és képzeljék, beleléptem egy meztelen csigába. Hát én azt hittem, hogy először ordítottam, aztán meg majdnem hánytam. Tehát tényleg így bevonzottam ezt. De hát van, aki a meztelen csigákkal küzd, megint mások pedig mondjuk a levéltetvekkel. Hát kérem szépen, hogyha valaki a levéltetvek elleni harcnál áll éppen vesztésre, akkor segítek egy picit, mert hogy van egy-két trükk, ami állítólag bejön velük kapcsolatban. Hát itt a szódabikarbóna és ecet, a levéltető riasztó keverék. Ha természetes, de hatékony megoldásra vágyunk, akkor próbáljuk ki ezt a kombót. Egy fél liter vízbe kell belekeverni két evőkanál cukrot, ugyanennyi ecetet és szódabikarbonát, aztán az egészet jól összerázni. Ezt a keveréket egy szórófejes flakonba kell beleönteni, alaposan bepermetezni vele a leveleket. A keverék nem csak elriasztja a tetveket, de a növények is meghálálják. Talán nem is gondolnánk, de egyszerűen a tiszta víz is jó, mert hogy ez a levéltetvek első ellensége, még a legegyszerűbb megoldások is lehetnek hatásosak. Ha csak pár tetűvel találkozunk, egy alapos vízpermet is segíthet. Fogjuk meg a locsolócsövet, zuhanyozzuk le a fertőzött növényeket, hogy a vízsugár lemossa róluk a kártevőket. Ez a módszer különösen a szobanövények esetében hatékony. Aztán itt a csalán, a kertészek titkos fegyvere. A csalán ázalék talán az egyik legkedveltebb és leghatékonyabb természetes megoldás a levéltetvek ellen. Szedjünk friss csalán leveleket és szárakat, lehetőleg még mielőtt virágba borulnak, aztán ezeket aprítsuk fel. Aztán helyezzük a növényi részeket egy edénybe, öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje őket. Hagyjuk állni 12 órán át, szűrjük le ezt az ázalékot, és permetezzük a fertőzött növényekre. Ez a természetes módszer hatékonyan távol tartja a levéltetveket. És persze a növénytársítás is izgi. Ha megelőznénk a levéltetvek megjelenését, akkor próbáljuk ki azt, hogy bizonyos növényeket egymás mellé ültetünk, mert hogy bizonyos növények kifejezetten taszítják ezeket a kártevőket, így érdemes őket a veteményes vagy a virágágyás közé ültetni. A körömvirág, a büdöske, a menta, a levendula és a fokhagyma mind hatékonyan távol tartják ugyanis a levéltetveket, miközben a kertben a természet szépségét és illatát hordozzák. Na hajrá!

Folytatódik a nyárias időjárás. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. Leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben várható. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Holnap hajnalban 13-24, délután 33-39 fok várható.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Korábban viszik el a hulladékot. Módosul a könyvtár nyitva tartása. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a zsidó ízek és hagyományok. Augusztus 23-án rendezik a 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A látogatók megismerhetik a hagyományos kóser ízeket, de készülnek a szervezők irodalmi programokkal, a zsidó kultúrát bemutató beszélgetésekkel és koncertekkel is. A helyszín a zsinagóga lesz, a program pedig ingyenes. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon olvashatók. A tartós hőség miatt korábbi időpontokban járnak a kukásautók. Az IAK Nonprofit Kft. Munkatársai egy órával korábban már 5 órakor megkezdik a hulladék begyűjtését. Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, védőitalt és baseballsapkát is biztosítanak a dolgozóknak. A lakosságtól azt kérte, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már a begyűjtés napja előtti estén tegyék ki. Változik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár nyitvatartása. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása is folyamatban van. A hőségre való tekintettel a szolgáltatásaikat átmenetileg korlátozott időtartamban tudják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a könyvtár 7 és 12 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban kizárólag a kölcsönzési szolgáltatás vehető igénybe. Az online szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek. Azt is hozzátették, hogy az intézmény augusztus 17-e és 22-e között zárva tart. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra, egészen pontosan egy órakor. Én jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki pontban délben vagy annak tájékán ebédel. Augusztus 10-e van, rohan az idő, ma lőrinceket köszönhetjük fenév napjuk alkalmából. Hamarosan Friedrich Antal séffel főzünk, irány a földközi tenger.

Clarence Leonidas Leo Fender lesz ma napembere, mert hogy a hangszer tervező a Fender cég alapítója ezen a napon született 1909-ben. 10 évesen rádiókkal pepecselt, ez fordította érdeklődését az erősítők és a általában az elektronikus berendezések felé. A középiskolán végzése után már komoly tapasztalatokat szerzett erősítés, építés és szervizelés terén. Gitárok hangjának erősítésével először Hawaii gitárok kapcsán kezdett foglalkozni, és a 40-es évek elején Fender elképzelte egy tömörtestű gitárt, amelyet 43-44 között meg is épített. A hangszer népszerűvé vált a helyi zenészek körében, akik gyakran kölcsönvették, később az ő tapasztalataik nyomán fejleszgette tovább a hangszert. Doc Kaufmannal közösen megalapította a Key & Def társaságot. Kaufmann egy Rickenbacker elektromodellek tervezésében segítkezett. Így volt tapasztalata. A Key & Def főképp elektromos steelgitárokat, erősítőket gyártott, egészen 46-ig, amikor is Fender létrehozta a Fender Electric Instruments Company-t Fuller közelében. George Fullerton 48-ban csatlakozott Fenderhöz, és együtt készítették el a tömörtestű Broadcastert. Fender a Broadcaster nevet Telecasterre változtatta, amikor a Gresh cég bejelentette, hogy ezt az elnevezést már előbb használta. Az átmeneti időszakból akadt néhány név körüli modell, ezeket tréfásan No-Casternek nevezik. Jó néhány újítás bevezetése után Fender megbetegedett. A céget 1965-ben 13 millió dollárért eladták a CBS-nek, amikor Leo egészsége helyreállt, csatlakozott a CBS Fenderhez, arra rövid időre, amíg 1970-ben nyugdíjban nem ment. Ezután is készített még hangszereket a Music Man-nek és a GL&L-nek.

0: A földközi tengernél jövünk, megyünk, és hát végre valahára megérkeztünk Szlovéniába, ami nekem szívem csücske. Egyszer az emberrel 16 napot voltunk ott, utána pedig eltöltöttünk még egy hetet, egy éve később, egy egészen más évszakban, és egy nagyon érdekes gasztronómiája van Szlovéniának, mert megtalálhatóak abszolút ezek a hagyományos fogások, de mivel sokat beszélgetek Friedrich Antal séffel, én ellátogattam egy kis kockás terítős helyre is, olyan bűz volt, hogy majd elájultam, mert halakat szolgáltak fel, de teljesen jó volt, a pizzéria remek, a kávéjuk zseniális, szóval irány Szlovénia, Szianti.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Emlékszel, hogy mikor ott voltam, akkor még küldtem is neked, hogy tonharsztéket eszek, de...
1: Igen, és akkor reménykedtem, hogy akkor az nem mireli tonhal.
0: Ja, nem, biztos, hanem... hogy nem ez volt, olyan halszag volt az egész kis koktél, tényleg kockás terítő volt az asztalon is, tehát ez a... befértünk öten, de ennyi.
1: Nekem vegyes érzelmeim vannak Szlovéniával, tehát az ottani rendőröket utálom.
0: Na men.
1: Tehát effektív, mert megbüntettek 200 euróra, mert én voltam az, aki gyorsan hajtottam az autópályáról lehajtó szakaszról, úgyhogy mellettem száguldoztak el az autók. De úgyhogy megesztek sorba el, jött a hülye turista, vagyis én álljak ki, és akkor ott még előadták ezt a fizessem le őket, de nem lehet hivatalosan lefizetni, de hogyha nem fizet, de hogy nem ugyanúgy eljátszottak. Attól függetlenül ezt most a közhírét tettem, tehát ebből a szempontból a helyieket nem, a turistákat imádják büntetni, de ettől függetlenül volt pozitív élményem, én is többször voltam már Szlovéniában, volt, hogy ott aludtam, a nagyon tetszett, a kis panzióba szálltunk meg, nagyon aranyosak voltak, kedvesek, végig spanyolnak néztek.
0: Te nem beszélek spanyolul, de
1: lehet, nem tudom, vagy cigán kinézetem volt, és akkor úgy gondolták, hogy ez mégis a közelebb áll, de a szó jó értelmű. Elnézést. De nagyon tetszett Szlovénia. Tényleg zöld, tényleg hegyes, dömbös minden, és közben nagyon ügyes a gasztronómiája. Tehát a szlovén gasztronómia az, amelyik nem akarnak óriási nagy fine dining kultuszt kelteni, hanem szépen összerakták az olaszok mediterrán könnyedségét, átvették. Az északi részről az osztrákoktól a precizitást vették át, a hegyi sajtok készítését és a füstölhúsokat is. Magyaroktól átvették ezeket a pörköltes dolgokat, meg a fűszereinket, tehát az is hatással volt, és a délszaki szomszédjaiktól is átvették ezeket a balkáni grill, meg ilyen különböző dolgokat, és tök jó ilyen turmix konyhájuk van, de a szósz jó értelmű, hogy nagyon finomakat tudtam enni. Ettől függetlenül volt ott is, hogy amikor még a Bledi tónál voltam, és kerestünk éttermet, úgy gondolták, hogy délután nem nyitom. Délben nyitva vannak, este nyitva vannak, délután nem, mert ők akkor pihenőznek. No. Istenem, azt az olasz szokás, hogy bezárok délután, mert a turista akkor biztos nem eszik. Hát nekünk is küzdenünk kellett, mire találtunk egy éttermet, de a Bledi tó is nagyon szép.
0: Igen,
1: nagyon
0: jó, Bledi tó, ugye ez az északi része Szlovéniának, igen. Érdekes, hogy ott is ezt így bezárták az éttermet, mert hogyha a Pirán térségében ugye a tengerpartnál tennék ezt, ahol 3000 fok van, akkor úgy megértenéd ezt persze. De ott a Bledinél, ott a Bledi krémes nyomják nagyon, mindenhol árulják, szerintem sokkal jobb a magyar egyébként, én megkóstoltam.
1: Mindenhol vannak, amik a sajátságukra próbálnak hatni, tehát a saját kis konyhát, és ebben teljesen igazat adok. Én is a sajátot jobban szeretem.
0: Valahogy ott az nagyon édes, nagyon gej. Viszont lendélen, meg tényleg a tengerpartnál, meg ezek a iszonyat jó tengeri herkentyűs kajáldák vannak, és ugyanaz a jellemző, amit szoktál mondani, nem bonyolítják túl.
1: Abszolút mértékben, úgyhogy én pont ezért egy nem tengeri herkentyűt, hanem egy tésztabattyút, egy idriszki zlikrofi, ez a neve, indiai tésztabattyút próbálok megismertetni a kedves hallgatókkal. Ez pedig egy vargányamártással van, egy krumpli szalonnás töltött tészta. Vargányamártással és egy kis áfonya redukcióval van elkészítve. Bonyolultnak hangzik, elkészíteni lehet, hogy egy kicsit körülményes. Ezért azt mondom, hogy aki Szlovéniába megy, akkor ha ilyet lát, hogy ilyen vargányamártásos, áfonya redukciós, indriszki, zlikrofit

0: Nekem a magyar borok azért úgy nagyon bejönnek, az olaszok szintén. Az olasz egy kicsit, hogy mondjam, nem tudom, a magyar karakteresebb, az olasz az nem annyira, és közben én Olaszországban sittam már fantasztikus borokat. Szlovéniában még nem találtam meg azt a kiváló bort, amiért visszamennék, de ha ott vagyunk, érdemes kipróbálni a helyi borokat is.
1: És amit szerintem nagyon érdemes még kihasználni, az az, hogy én is észrevettem, hogy lementünk a déli irányába, ugye a tengerparthoz közeledve rengeteg oliva ültetvényük van egyébként, tehát ilyen oliva fák és bogyók, és abból helyi kis termelők készítenek olívaolajat, meg szappanokat, meg minden ilyesmit. Beszabadultam egy ilyen boltba, úristen, nem tudom, iszonyat pénzt ott hagytam, mert csak kapkodtam a fejem, ugyanis az, amiről mindig beszélsz, hogy a helyi dolgokat meg kell találni, pont egy olyan helyen voltunk, hogy mellettünk hajnalban jött el a kis traktor leszüretelve a kis oliva bogyókat, vitte ebbe a helyre, ahol feldolgozták és a boltba eladták, és zseniálisan finom volt, szóval ha ott vagyunk, nagyon akkor ezt is ki kell próbálni. Szlovénul az életben nem fogok megtanulni egyébként, mert úgy járok, mint ahogy így görcsöt kap a nyelvem, de egy szót tudok, az, hogy hvala, és ezzel el is köszönök, mert hogy ez azt jelenti, hogy köszönöm, Anti, hvala.
0: Hvala.

0: A te zenéd, a te rádiód.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

Közlekedünk itt a Best FM-en, erős áramú hálózat bővítési munkálatai zajlanak Nyíregyházán, a Nagyvárad utca és a Czuczor Gergely utca csomópontjában. A kivitelezés idején útszűkületre, forgalomkorlátozásra, gyalogos forgalom időszakos korlátozására kell számítani. Járdahelyreállítási munkák zajlanak éppen a Rákóczi úton, a Vasvári Pál utca és az Új utca közötti szakaszon is. A munkát egy közművezeték építése után végzik, ezért a gyalogos forgalom korlátozására kell számítani. További közlekedési infók a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Jó utat!

Ez a Best FM, hamarosan jönnek nálunk a hírek, de előtte még feltétlenül szeretnék egy-két programot kiemelni, ami a sportról szól, mert hogy a sóstói fit testék az egészen július közepe óta már rendszeresen megrendezésre kerül, és hát augusztus 18-áig várják az érdeklődőket, tehát ingyenes programokról van szó, többféle is van. A Pilates-szel például minden héten kedden 18 órától találkozhatunk, a sóstói fit testék keretén belül, de van zumba, illetve gerinctorna is. Érdemes tájékozódni a mozgás kikapcsolódás közösségépítő programról a bestfm-nyiregyháza.hu-n.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Hétvégén kezdődik a Kórus Fesztivál. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában. Kétszer is meglőtte ismerősét, vádat emeltek ellene. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Kantémosz Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 94 kórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
2: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Kantémusz és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivált támogatásban biztosítjuk, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Kantémusz kórus család viszi a világban Nyíregyházi jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távoli exotikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és idehozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerjünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
1: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kresztábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki két héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információ, 2 órakor jönnek majd újra, ez a 103.9 Best FM, Szendi Hajné vagyok. Csütörtökön részleges napfogyatkozás lesz. Hát emlékszem az utolsó egészre, ugye amikor teljes napfogyatkozás volt Magyarországon, én nehezen emeltem azt be, hogy így készültünk rá ezerrel, pedig akkor még nem futottak információk annyira az interneten, szóval nagyon rápörögtem, és az emberrel napközben így kifeküdtünk a kocsi tetejére, és próbáltuk nézni a napfogyatkozást, amikor jöttek a szomszédba, és ott egy csávó becsengetett, meg kereste az autószerelőt, szóval ember, nem láttad, mi történik odafenn. Szerencsére most már sok a netes információ, illetve mi is sokat beszélünk ezekről az eseményekről, tehát szerintem aki akarja, az tudja, hogy lesz részleges napfogyatkozás, mindez majd 12-én.

0: A mediterrán étrend a UNESCO által a világörökség részét képezi, nem véletlenül nem találnak a szakemberek se rajta fogást, egyszerűen egészséges úgy, ahogy van. Javaslat az, próbáljunk ezt szerint táplálkozni, ebben pedig segítünk is, hiszen az elmúlt adásokat a mediterrán étrendnek szenteltünk. Itt a Kalóriadóban Dobán Zita dietetikussal. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na hát a halak, tengeri herkentjük elengedhetetlen kellékei a mediterrán étrendnek. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy ma már azért akármilyen halat meg tudunk vásárolni, nyilván ha ki tudjuk fizetni, de hogy nagyon sokan a magyarok közül a halat csak úgy tudják elképzelni, jó bepanírozzák, és jó nagy vastag olajba ott megsütik hirtelen. Én szerintem ez rengeteget ront a halon. Te dietetikusként mit javasolsz, milyen halakat vegyünk, és hogyan készítsük el?
1: Ez tényleg ez a rántott dolog, ez egy ilyen hazai szokás. Nem szoktam lebeszélni azokat a pacienseket, akik eljönnek hozzám, és nagyon-nagyon imádják, hogy akkor ő a rántott halat, tehát mondjuk motivált, hogy ő egyen halat, és aha, azt mondja, hogy ő csak a rántott halat szereti, akkor nem szoktam őket lebeszélni, mert azt is el lehet készíteni egy kicsi rafináriával jobban, vagy nem ebben a nagyon bőolajba. Tehát már vannak olyan airfryer sütők, ez a meleg levegős sütők, ahol ezek egészségesebben elkészíthetők. Ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy ő berántsa, viszont el lehet készíteni ezeket úgy is. Én nagyon-nagyon szeretem, nagyon fontos, hogy ne süssük sokáig. Tehát aha, nem egy csirkemell, nem kell a halakat nagyon sokáig sütni. 10-15-20 perc, de már a 20 perc az sok, tehát inkább 15 perc átlagosan, ami egy hal szeletnek a sütési ideje, hogyha sütőbe készítjük 180-200 fokon, és nagyon egyszerű dolgokat kell rápakolni, tehát ha már filézve megvettük, tényleg rálocsolunk egy kicsi olívaolajat, teszünk rá olívabogyót, ha szeretjük, vagy kapribogyót, kicsit citromot reszelhetünk rá, citromhéját, miután megmostuk a biocitromunkat, és utána tehetünk rá még fűszereket, a zöld fűszereket, amiket ne felejtsünk el. Tehát pakolhatunk rá, amit szeretünk, bazsalikomot, rozmaringot, bármi. És ez például egy ilyen rémegyszerű, de mehet mellé persze zöldség is. Tehát ha még egy kicsit fel akarjuk turbozni, hozzátehetünk egy kis paradicsomot, padlizsán, cukkinit, éppen idézszerűen, amit mi is szeretünk. És nagyon fontos, hogy a hal elkészítésénél, ha valaki az ízeket szereti, akkor csinálhatunk különböző pácolókat. Uh-huh. Úgyhogy mondjuk az olajba teszünk különböző fűszereket, és akkor egy picit hagyjuk, hogy ez így érlelődjön. Akár a zöldségeket is ebbe bele lehet tenni, például egy padlizsánt, egy cukkinit, ha előre fölkarikázunk, fölvágunk, mert hogy egy kicsit a kesernyés íze a padlizsánnak így kioldódik, és utána, amikor mondjuk megrillezzük, vagy megsütjük, akkor nem lesz kesernyés íze. És az olajban, a zsírokban vannak igazából az ízek, abba oldódnak ki az ízek, tehát nagyon-nagyon jó, hogyha ízes halat akarunk készíteni, abba az olajba tegyük bele azokat a fűszereket, amiket mi kedvelünk.
0: Na hát így legyen, süssünk halat minél többfélét, illetve hát halászlevet is készíthetünk, az is tök egészséges. Pizzára is lökhetünk herkentyűt, halat, tésztára is, szóval jó ez a mediterrán étrend, köszönöm szépen!
1: Köszönöm, sziasztok!

Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz idehaza, és elég sok helyen Magyarország területén belül szerveznek is programokat csillagászokkal. Ugye a cél az, hogy ahol kiválasztják a helyszínt, ott kicsi legyen a fényszennyezés. Augusztus 12-én különleges égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. Ugye a napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold, a Föld és a Nap közé kerül, és a Hold korongja részben, vagy teljesen eltakarja előlünk a napot. A mostani esemény azért érdekes, mert az idei év egyik látványos csillagászati jelensége lesz. A Hold ezúttal nem takarja el teljesen a napot Magyarország területéről nézve, ezért nálunk részleges lesz a napfogyatkozás. A jelenség során úgy tűnhet, mintha valaki egy darabot leharapna a napkorongjából. A napfogyatkozás pontos látványa attól függ, hogy Magyarország melyik részéről figyeljük az eget. A jelenséghez természetesen derült égboltra is szükség lesz, hiszen vastag felhőzet esetén könnyen lemaradhatunk róla. Fontos, szabad szemmel semmiképpen ne nézzünk közvetlenül a napba, még napfogyatkozás közben sem. A megfigyeléshez megfelelő, kifejezetten napfogyatkozáshoz készült védő szemüveg vagy napszűrő szükséges. Egy hagyományos napszemüveg erre egyáltalán nem alkalmas, még akkor sem, ha nagyon sötétnek tűnik. A napfogyatkozások az emberiség történetében mindig nagyon különleges jelentőséggel bírtak. Az ókorban sok kultúra természetfeletti jelenségként, rossz előjelként, vagy éppen isteni üzenetként értelmezte, amikor nappal hirtelen elsötétült az ég. Ma már pontosan tudjuk, hogy mindössze a nap, a hold és a föld különleges együttállásáról van szó. Érdekesség, hogy bár a nap körülbelül 400-szor nagyobb a holdnál, nagyjából 400-szor távolabb is van tőlünk. Emiatt a földről nézve a két égitest az égen hasonló méretűnek látszik. Ez teszi lehetővé, hogy a hold időnként szinte tökéletesen eltakarja a napot. A részleges napfogyatkozás alatt környezeti fényviszonya is kicsi megváltozik, a hőmérsékletben is lesz érezhető némi eltérés. Az állatok viselkedése is megváltozhat. Egyes madarak például elcsendesedhetnek, mert a szokatlan fényviszonyokat az este közeledteként érzékelhetik. Augusztus 12-én napfogyatkozás lesz részleges, de lesz egy teljes is, amelynek totális sávja többek között Grönlandot, Izlandot és Spanyolország egyes területeit is érinti, míg Magyarországon tehát csak részleges fázisa lesz látható. Érdemes tehát augusztus 12-én az égboltra figyelni, ha az időjárás is kedvez, és van megfelelő eszközünk, nem akarunk ugye megvakulni, látványos, ritka, égi eseménynek lehetünk szemtanúi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Vegy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

A jó idő beálltával nyilvánvalóan hát máshogy öltözködünk, mások a szépségápolási szokásaink, mert hogy mondjuk nem akarunk szétégni, vagy nem akarjuk, hogy száraz legyen a bőrünk. A folytatásban azonban jöjjenek kínos nyári szépség problémák, amiről maradjunk annyiban, hogy senki sem beszél szívesen, de azért a megoldást is mondom majd. A nyáron mindenkinek a bronzbarna bőr, a gondtalanság jut eszébe. Arról hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, hogy a nyár bizony nem csak jót hoz. Többek közt combkidörzsülődés, mell alatti izzadás is megkeserítheti a mindennapjainkat. A Blik ezt szedte most össze. Nos, itt a kidörzsülődő comb. A szoknyás rövidnadrágos nyári szezonban az egyik leggyakoribb probléma, hogy kidörzsülődnek a combok testsúlytól függetlenül. Ilyen kidörzsölődés nem csak a belső combon lehet, hanem a karok belső oldalán is. Megoldás az, hogyha a kánikula ellenére egy csinos rövid leggingset veszünk a szoknya alá, vagy beszerzünk direkt erre a célra kifejlesztett combvédő pántot, mert hogy ilyen is van. Védekezhetünk úgy is, hogy a problémás bőrfelületet bekenjük indulás előtt vazelinnel vagy kókuszolajjal. Mindkettő védő réteget képez a bőrön, tehát megóvja a kidörzsölődéstől. A benőtt szőrszál nem szezonális probléma, de ilyenkor válik láthatóvá, hiszen a bőrt nem fedi ruha. Ha ezt szeretnénk elkerülni, mindig használjunk éles és tiszta borotvált és borotvahabot a szőr növekedésével megegyező irányban. Borotválkozzunk és szőrtelenítés után kenjük be a bőrünket nyugtató hidratáló krémmel. Ajánlott ezen kívül a rendszeres hámlasztás gyengéd testradérral vagy hámlasztó készítménnyel. Fontos, hogy a benőtt szőrszálat ne piszkáljuk, ne nyomkodjuk, mert akkor elfertőződhet. Ha a probléma nagy területet érint és nagyon zavaró, akkor érdemes elgondolkodni más szőrtelenítési módszerem. A szandál szezonban láthatóvá válnak a lábujjak, és ezzel a sárgás töredezett körmök is. A probléma színes körömlakkal palástól ható, de a kezeletlen körömgomba idővel egyre csúnyább lesz, a végén pedig még a köröm is leeshet. Hogy ne jussunk el idáig, vegyük kezelésbe mielőbb a körmünket. Kenjünk rá teafa vagy oregano olajat, mindkettő rendkívül hatásos gombaölőszer. Hatékony lehet az almaecet, de a szájvíz is. Naponta többször kenjük be vele a körmünket, és legyünk kitartóak, mert hogy a körömgomba kezelése hónapokig tart, súlyos probléma esetén pedig menjünk orvoshoz. A testünk több mint 2 millió verejtékmirigyet tartalmaz, ennek nagyjából a fele a női mellben van. Meglepő, ugye? Ezek után ne csodálkozzunk, hogyha nyári forróságban a melltartó átizzad és csúnya folt égtelenkedik rajta. Ezt a jó öreg izzadásgátlóval akadályozhatjuk meg, de ne csak a hónajunkra, hanem a mell alatti területre is kenjünk belőle. Alternatív megoldásként hintőpor vagy púder is jöhet. A nagyon erős UV-sugárzás miatt egyre népszerűbbek az önbarnítók, amik napozás nélkül kölcsönöznek szép barna színt a bőrünknek. Ám az egységes barnaság helyett sokan tapasztalják, hogy foltos lesz például a lábuk. Ennek oka többnyire a száraz, fénytelen bőr, ami nem szívja fel egyenletesen a barnítókrém hatóanyagát, de az elhalt hámsejtek lehullásával is keletkezhetnek világosabb foltok. A megoldás tehát egyszerű. Az önbarnító alkalmazás előtt használjunk testradért, majd kenjük be a bőrünket hidratálóval, és csak ezután jöhet a barnítás.

Jönnek a hírek hamarosan, itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom és átadom a szót majd Dékán Pistinek, de ezt most programokkal teszem meg. Zsidó gasztronómiai fesztivált szerveznek, ez már a 6. lesz a sorban itt a megyében, a dátum pedig augusztus 23-a. Az ünnepélyes megnyitó után Gerendás Péter zenés beszélgetését hallgathatjuk meg, aztán Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely közönség találkozójára és könyvbemutatójára kerül sor, majd beszélgetés indul a zsidó konyha hagyományairól. A vendég Rédi Janek séf lesz. Gasztronómiai kalandozás keretében kóser ételeket lehet majd kóstolni pontban délben, aztán Alexandrina és Florina Cello koncertjét is meghallgathatjuk, nemzetközi zsidó dallamokat játszanak majd. Kérdezd a rabbi címmel Csatlós Tamás, a nyíregyházi zsidó hitközség rabbi jelöltje is érkezik, 13:30-tól lehet vele majd találkozni. 14:00 kezdődik a nők szerepe a zsidó vallásban és hagyományokban, majd könyvek, emlékezetek és örökség címmel lesz beszélgetés Sher Róberttel és Kocsis András Sándorral. A rendezvény ingyenes, és hát még mindenféleképpen ki akartam emelni, zene nélkül azért nehéz lenne lezárni egy ilyen programot, hogy ez meg fog történni. Halleluja címmel nyárbúcsúztató koncertet ad majd Wolf Kati, Fellegi Balázs, Nógrádi Gergely és Tester Nelly este 19:30-tól. A program Nyíregyházán a zsinagógában lesz, a Mártírok tere 6 szám alatt, akkor és ott rendezik meg, tehát augusztus 23-án a 4. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivál. Minden mellett jön az Új Életfa akció is, ez is egy fontos dolog. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Facsemetét ajándékoz a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyerekeknek és családjaiknak. A részvétel önkéntes és ingyenes. Jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát kell elküldeni a városszépítőkukac.nyirvv.hu e-mail címre, jelentkezési lappal együtt. A pályázati adatlap letölthető a nyirvv.hu weboldalon, jelentkezni pedig szeptember 15-ig lehet. És végül, de nem utolsó sorban, következzék még egy szeptemberi program esemény is. Jöjjön velem Magyarországra, ez már az 5. rész lesz. Sipos László Forster érmes fotográfus vetített képes előadását lehet majd meghallgatni, megnézni szeptember 24-én. A program ingyenes, a helyszín pedig a Városmajori Művelődési Ház lesz. További kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajnit hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a diákmunkaprogram második üteme. Korlátozások lesznek a Kossuth téren. Rendőrkézen a nyíregyházi betörők. Kis Dániel vagyok. Továbbra is zajlik a diákmunkaprogram a megyeszékhelyen. A nyíregyházi önkormányzatnál az elmúlt időszakban például 305 diák kezdett el dolgozni a program keretében. A fiatalok a polgármesteri hivatal mellett a strandon a kulturális és szociális intézményekben is vállalhatnak munkát. A feladatok változatosak, adminisztrációs munkát végeznek, de közelgő nagy rendezvények szervezésébe is besegítenek, írja a nyíregyháza.hu. Az idei szünidőben összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a nyíregyházi közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 4 perccel járunk 2 óra után, a legnagyobbak pedig most is itt vannak velünk. Ez a Best FM, Dékán István vagyok, és tartson velem, előttünk 4 óra. Jó dalokkal, infókkal, már is a legfrissebb előrejelzésekkel, aztán majd játszunk is. De kezdjünk neki, a Gramofon jön. Why don't you?

Will Smith-szel énekelhettünk, dúdolhattunk, Wild Wild West, a melós percek mellékitartást kívánok Westlife alapton. Girl, most pedig a legfrissebb előrejelzések. Visszakaptuk a nyarat, egy kis szuszanás után újra felfelé kúszik a hőmérő higanyszála. Jelenleg 34 fok van, és igazából ez a mai csúcsértékünk. Ez igazából a nyárnak megfelelő időjárás lenne. A reggel még mindig hűvös 15-16 fok volt ma reggel is, és holnap se várható szebb idő, mármint a hajnali percekben. A hét ez nagyon változékony lesz időjárásunk szempontjából. A szerdai nap lesz a leghűvösebb, akkor egy hideg front miatt csak 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Így készüljön, 17-18 fokos reggel is tartokra. Csalánfélék közepes szintjére, ez pedig a pollen terhelésünk, és ugye itt van már a parlagfű is, melyre számítanunk. Kell tünetei, most egy kicsit mérséklődnek, de aztán majd újra erősödnek. Hát ezzel számoljon, és jöjjenek a dalok a Westlife-tól, meg Curtis-szel és Király Viktorral is. Dúdolhatunk, mehet a tánc.

0: kurvát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban,
1: most a kavicsok közé vinnélek magam. A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Most jó, esedott az éjjel, táncoljuk még a hajnalim széjjel.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
3: Fesztív

A könyvek osztására is számítanunk kell, ezzel párhuzamosan pedig a könyvtár szabadságra ment, úgyhogy náluk zárt ajtók augusztus 17 és augusztus 22-e között, és csak azért érdekes, hogyha valami oknál fogva eddig nem kezdtük volna el a kötelező olvasmányainkat. Nyitás augusztus 24-én hétfőn, 13 órakor a szokásos nyitvatartási rendben. Hát erről ennyit, aztán folytassuk. George Michael Freedom dalával, aztán majd Vanessa Morosi is énekel mindjárt.

Hulladék szállítás legyen ez is. Figyelmünk fókuszában Unik dala után ez volt a Füst láng nélkül, a hulladék szállítás pedig a nyári időszakban kissé átszerveződött. Főként a forróbb napokra jellemzően 6 óra helyett 5-kor kezdenek az éjak dolgozói, akik elkezdik összeszedni a hulladékgyűjtő edényeket, illetve kiüríteni a kukákat. Ezzel párhuzamosan a mi munkánk is egy kicsit megváltozott, ugyanis nem 6 órára kell kihelyezni a gyűjtőpontokra az edényeket, hanem 5 órára, mert csak akkor lesz lehetőség elszállítani. Az ok rendkívül egyszerű, ha korábban kezdenek, korábban végeznek, nem kell annyit a forró, tűző napon lenni. Így segíti az éjak a dolgozóit, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n, vagy az éjak oldalán. A dalokat pedig nyugodtan ide bízhatja. Ra Williams, vele folytatjuk, és Jessie J dominója is mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 3 óra jönnek a friss hírek, Dani tájékoztat minket, aztán pedig játszunk itt a Best FM-en. A Pizza Mafia játéka most a héten is elérhető a következő órában. Tehát ez a fókusz egészen 4 óraig bezárólag, és valaki ma is nyerhet, méghozzá szuper pizza, menüt keres a bejegyzést. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Korábban viszik el a hulladékot. Módosul a könyvtár nyitva tartása. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a zsidó ízek és hagyományok. Augusztus 23-án rendezik a 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A látogatók megismerhetik a hagyományos kóser ízeket, de készülnek a szervezők irodalmi programokkal, a zsidó kultúrát bemutató beszélgetésekkel és koncertekkel is. A helyszín a zsinagóga lesz, a program pedig ingyenes. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon olvashatók. A tartós hőség miatt korábbi időpontokban járnak a kukásautók. Az IAK Nonprofit Kft. Munkatársai egy órával korábban már 5 órakor megkezdik a hulladék begyűjtését. Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, védőitalt és baseball sapkát is biztosítanak a dolgozóknak. A lakosságtól azt kérte, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már a begyűjtés napja előtti estén tegyék ki. Változik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár nyitvatartása. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása is folyamatban van. A hőségre való tekintettel a szolgáltatásaikat átmenetileg korlátozott időtartamban tudják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a könyvtár 7 és 12 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban kizárólag a kölcsönzési szolgáltatás vehető igénybe. Az online szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek. Azt is hozzátették, hogy az intézmény augusztus 17-e és 22-e között zárva tart. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 2 perccel 3 óra után elstartol ma is a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, mely egészen 4 óráig várja üzeneteit, hozzászólásait a képhez, mert Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. És hát közben jönnek a dalok is, egészen pontosan már indulunk. Ez a Destination Calabria.

Destination Scalabria lendületesen a 3 órai blokk legelső perceiben Alex Gaudinoval, Crystal Waters-zel és majd Magdi énekel. Lassítunk a most fehérre, bekészítve a villanykapcsoló pedig remélem leállásban, legalábbis ebben a nyári télutáni napon talán még erre nincsen szükség, mégis azért néha úgy marad. A kérdés is így tettem fel Facebook oldalunkon, így találja önnél, mikor, hányszor marad felkapcsolva a villanykapcsoló. A kérdésekért most is regisztrációt adhatok, mely sorsolásban vesz részt, és innen majd megtudjuk, hogy kinyeri meg a szuper pizza menüt a Gusta és a Bolognese pizzákkal. Hát érdemes tehát kommentelgetni ma is. Rúzsa Magda énekel ide, aztán majd Christina Aguilera és BSV passzportja is mindjárt. Most

A Passport dalt dúdoltuk BSV-től, Anastasia-val pedig Van Day in Your Life. Hallgatjuk, dúdoljuk a folytatásban, a melós percek mellé jó munkát kívánok itt a hétfőben. Úgy maradt a villanykapcsoló, szokta úgy hagyni a villanykapcsolót, visszafordul érte, vagy van valami megoldása, esetlegesen nem ilyen típus, hát így érdemes ma játszani velem, így tettem fel kérdésemet, mert megtalál Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és ugye mindenki belekerül virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd, így lehet akár öné is a szuper pizza menü. Na nézzük a hozzászólásokat, Tibor volt a leggyorsabb, soha nem fordult elő, na. Hát azért ez erős kifejezés, meg hát azért én azt gondolom, hogy nem mindig rajtunk áll vagy bukik a dolog, simán úgy hagyhatja egy meghívott vendég, vagy egy baráti bandázás következtében úgy marad, azért ez is. Gondolom összejöhet. Sokszor szokott lenni Gáboréknál, pláne anyukája után kapcsolja le sokszor a villanyt. Nagyon ritkán ez már Péter üzenete. Hát úgy látom, hogy a srácok azért jobban tudják ezt koordinálni. Ha a férjemen múlik, akkor mindig, ugye? Hívett hozzászólása, és úgy látszik, hogy Balázs, a férje, a ludas. Nem, lekapcsoljuk, ha nincs rá szükség Zitáéknál. Így szokott lenni, és önnél mi a helyzet? Szokott úgy maradni a villanykapcsoló? Várom hozzászólásait is. Közben hozom a dalokat. Anastasiát hallgatjuk. Az embertelen dal, az átirat mindjárt, aztán pedig Molokó énekel. The time is now.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Ez volt a Te meg én, Compact Disco-val, aztán egy nagyon érdekes dal, Yolanda Be Cool és a Venus Peak Americano érkezik, melyet nem mondanék diszkó slágernek, nem mondanék rádió slágernek sem, de egy időben mégis mindenhonnan ez dőlt, szerintem a hangzásvilága miatt ilyen bohókás ez a dalocska. Mindjárt mutatom, hallgatjuk, közben pedig fókuszálunk a játékra, Pizza Mafia játékára, mely itt van velünk ma is, itt a Best FM-en egészen 16 óráig bezárólag, fél órája van, hogy megfogalmazza a kérdésemre adott válaszát, Best FM Nyíregyháza Facebook oldalunkra, oda kell kommentelni, hányszor van, hogy úgy hagyja a villany kapcsolót, sokszor előfordul, vagy inkább az a típus, aki visszafordul, aki megnézi kétszer is, hogy nem maradt-e úgy valami. Hát mindenféle üzenetet kapok, van, aki visszafordul, van, aki ő maga az, aki mindig mindent lekapcsol és van, aki igazából nem is találkozik ilyen problémával. Kislányom jó voltából, szinte mindig, és persze pont most.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené.

0: vonaton és kész.
1: Hoztam egy olyan dalt az előbb, mely hát nem igazán mondható rádióslágernek sem, meg diszkóslágernek, ugye hallottuk a Winoski Amerikánót. Itt viszont egy olyan dal érkezik majd, mely hát felforgatta a klub életet, a Chocolate Puma és az Always and Forever a folytatásként, az Animal Cannibals pedig éppen elvonatozott, a játékunkat pedig most is érdemes keresni Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, meg egészen 4 óráig pörög, és van még idő, hogy csatlakozzon. Ön az a típus, aki úgy hagyja a villanyt? Hányszor fordul elő? Vagy ön az a típus, aki lekapcsolja, és ezért nem fordul elő? Hát így várom válaszait, üzeneteit, és bőven jönnek hozzászólások, azt is hozzáteszem, hogy nagyon sokan úgy hagyjuk, nagyon sokan fordulunk vissza, és tartozik a család valamelyik tagja a lekapcsolók táborába. De azt itt vannak ellenpéldák is. Zsanett, soha. Okosházban lakunk. Érzékelők döntenek arról, hogy mikor, hol, meddig csináljanak fényt. Igen, én is próbálkoztam ezzel a mozgásérzékelős lámpatestekkel, amúgy tök jól működik, hát igen, egy okosház. Mindenre is megoldást kínálhat. Várom üzeneteit, hozzászólásait, bőven van még idő, 20 perc, ez nagyon sok, és közben jönnek a dalok. Ahogy mondtam, a Chocolate Puma, aztán az FLM újdonsága, ráncok a szem.

Piros, csípős paprika, így egyszerűen a Red Hot Chili Peppers és az Other Side után már a célegyenesbe fordultunk, a Bieberszék mindjárt rákezdenek, rakjuk össze, dalokat készítettem, a játékunk pedig lassan-lassan az utolsó percekbe ér. 10 perc mindösszesen, amikor még csatlakozhat a Pizza Mafia játékához itt a hétfőben. Lekapcsolja a villanyt? Mindig lekapcsolja a villanyt, vagy néha előfordul, hogy úgy marad. Milyen típus? Ön az, aki visszafordul és lekapcsologat? Vagy ön az a típus, aki úgy hagyja? Esetlegesen fittyet hány? És hát elmegy gond nélkül otthonról, annak ellenére, hogy tudja, hogy nem kapcsolta le? Nálunk mindenhol LED van, tényleg mindent LED világít meg, még az éjszakai fény a lakásban, az is mozgásérzékelős LED lámpákból áll, így, ha néha úgy marad valami, ami egyébként nálunk előfordul, akkor legalább annyira nem fáj. Én vagyok egyébként az a típus, aki lekapcsolgat. Hát így várom válaszait, üzeneteit, van még 10 perc.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Azonnal 4 óra van, jönnek az útinfók itt a Best FM-en. Előtte még Dani tájékoztat minket, jönnek a friss hírek. Még előtte? Hát megnézzük, hogy ki viheti haza holnaptól a szuper pizza menüt. Mely a Pizza Mafia játékában itt ma újra terítéken volt, és holnaptól, ahogy mondtam, ezt átveheti. Elmegy a Pizza Mafia srácokhoz, mondja, hogy nyert a Best FM-en. Én addigra lejelentem a nevét, és akkor így már egy kicsit várni kell, viheti is haza ezt a finom pizzát. Pontosabban 2, hiszen ez a Gusto és a Bolognese pizza, melyet a szuper pizza menüben hazavihet Jolán. Az üzenet így hangzik. A fürdőszobában gyakran elfelejtem lekapcsolni, és úgy látszik, hogy a játékban is egyébként ez a jellemző, hogy sokkal többen vagyunk azok, akik úgy hagyják, mint ahol. Nyugodt szívvel kimerik jelenteni, hogy ilyen nem történik meg. Igen, tudom, sokat segíthetnek a ledek, mert azért jóval kevesebb a villanyszámla még akkor is, ha úgy marad, de hogy Pál is megfogalmazta, a ledeknek nem igazán tesz jót a kapcsolgatás sem, tehát ez a pro és kontra dolog, hát ennyit végkifejletként. Gratulálok Jolánnak, jó étvágyat kívánok a pizzákhoz, holnap pedig újra játszunk, számítok akkor is hozzászólásaira. Most pedig érkezzenek a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Hétvégén kezdődik a Kórus Fesztivál. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában. Kétszer is meglőtte ismerősét, vádat emeltek ellene. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Cantemos Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 94 kórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
4: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Cantemos és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivált támogatásban biztosítjuk, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Cantemos kórus család viszi a világban Nyíregyházi jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távoli exotikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és idehozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerjünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
3: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában, a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kreszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2 héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán. Első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 4 óra után fókusz a közlekedésen, ma is várom észrevételeit az utakról, 30-33-33-103-9. Együtt sokkal könnyebben össze tudjuk szedni a legfontosabbakat, én hozom majd a felújításokat, meg a munkálatokat, ön pedig mondja, hogy hol lát rendőrt, jó? Justin Timberlake énekel.

0: meg, mit láttál Nyíregyházán.
1: SMS és Viber számunk
0: 30 333 1039.
1: Békán István várja üzenetet.
0: Egész nap hallgasd a Best FM-et a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: Fűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: Passzív biztonsági rendszerek, tehát biztonsági öv, bukós is, a gyermekbiztonsági rendszerek, ezek mindig prioritásként szerepeljenek, ha beül az autóba. Na meg kapcsoljon rádiót, hiszen a Best FM-en nem csak jó dalok, hanem útinfók is érkeznek. Beszélgessünk a parkolásról, mely újra probléma. A Stadion utcán ellenőrzésekre számíthatnak az itt autózók, parkolók. Ott egyébként nem egyszerű a helyzet, van egy iskola, van egy óvi, és nem igazán megoldott a parkolási rendszer, mert tényleg akik beszaladnak a gyerekekért az óviba, nem igazán tudják hova letenni a verdát, és ez majd az iskola szezonnal lesz úgy Isten igazából éles. Figyeljünk, mert itt majd ellenőrzésekre számíthat. Ne álljon meg olyan helyen, ahol a kereszttábla ezt tiltja. Aztán még egy gondolat, Gém utca, szennyvízhálózat bővítési munkálatok pörögnek itt. A gyalogosok a nehezebb helyzetben. Pont a járda közepén kellett egy jó nagy lyukat ásni, ilyenkor majd a szennyvíz aknák szintbehelyezését követően az újraaszfaltozás után elbontják a kordont, eddig pedig hát óvatosan, figyelmesen. Üzeneteket, észrevételeket várok 30 333 1039. Csak 10 perc ma is, tehetünk újra egészségünkért Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, egyedül maradt nagymamák, nagypapák. Sajnos ez azért sokunknak test közeli. Infók ide 4:30.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Lutris a Macnél dala után. Csak 10 perc mindjárt. Takács Tiborral, Molnár Józsefünkkel. A téma nagyon kemény. Egyedül maradt nagyszülők, nagypapák. Ugye ezt a terhet elviselni, feldolgozni, ez nem egyszerű, ide jönnek tehát gondolatok. Egészség eszenciánk csak 10 perc mindjárt, még előtte pedig nézzük, hogy milyen munkálatokra számolhat még vármegyénk útjain. Erős áramú hálózat bővítés Nyíregyházán, a Nagyvárad és a Cucor Gergely utcai csomópontban, járda helyreállítási munkák zajlanak a Rákóczi utcán, a Vasvári Pál utca és az Új utca közötti szakaszon, és a Kalevala sétány útburkolatának felújítása is pörög ezerrel, mindenhol is számítania kell útszűkületre, sebességkorlátozásra, óvatosan, megfontoltan, erre kérek mindenkit, és közben tegyünk egészségünkért. Érkezik a Csak 10 perc.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
4: perc. Mindig szerettem azokat az adásokat, amik olyan konkrét sztorik mentén jönnek létre, amiből a hallgatók küldenek nagyon sok visszajelzést nekünk. Szóval élethelyzetek taglalása Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal. A mai Csak 10 perc rovat indul. Én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm Önöket. Szia Józsi, üdvözöllek!
5: Itt vagyok, hello, örülök, hogy újra tudunk beszélni.
4: Nagyon röviden, sok e-mail, sok üzenet hallgatóktól olyan témakört vett fel, ami azt gondolom, hogy előbb-utóbb minden családban felveti a fejét. Egyedül maradt nagymamák, nagypapák kezelése a családban. Nézzük már meg ezt a témakört, és nézzük meg a kritikus pontokat, és mire kell figyelni az ilyen helyzetekkel kapcsolatban. Jó?
5: Rendben. Azt gondolom, hogy amiről már beszéltünk ugye korábban, tehát egyedül maradt nagymama, nagypapa, akkor az nyilván azt jelenti, hogy ott házastársnak a halála történt. Erről már beszéltünk ugye korábban, és azt gondolom, hogy ennek a témának is a fészke és a szülőhelye az, hogy ott egy trauma történik ebben a családban, és csak utána tudunk majd arról beszélni, hogy vagy egy nagymama, vagy egy nagypapa maradt egyedül. De nyilván a halálesetnek a feldolgozása, vagy a halálesettel való mit kezdés, itt kezdődik, azt gondolom, ennek a kérdésnek a legfontosabb eleje. Amit akkor is elmondtam, amikor erről beszéltünk, hogy minden egyes traumás élethelyzetnek, akár egy halálesetnek is van egy folyamata, a gyásznak, ami elindul valahonnan, és eljut valahová, és mind a két végén az elindul valahogy, azt is el lehet rontani, és ha nem tudjuk, hogy hova jut, azzal is vannak problémáink, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy menet közben,

0: kérdése, hogy férfi vagy nő az, tehát hogy a nagypapa maradt egyedül, vagy a nagymama, mert abszolút másképpen kezelődik, és máshol van nagyon sokszor a családban is a helye. A nagypapák sokszor inkább a játékosságukat hagyják egy családban, a nagymama pedig nyilván azt a fajta szeretetet, amit a konyhából finom ételeken keresztül terített asztalon tud odaadni a családnak. Mindig fontos az, hogy az az ember, aki most egyedül maradt, legyen ez akár férfi, akár nő, hogy milyen volt ennek az embernek a korábbi élete. Tehát, hogy mennyire volt aktív, mennyire volt nyitott, mennyire volt egyébként a külvilággal kapcsolata. Ma már azért azt kell mondani, hogy olyan régen van már mindenfajta média az emberek helyében, hogy nagyon sok olyan idős ember van értelemszerűen, akinek van Facebookja, van Instagramja, és volt a külvilággal idáig is kapcsolat, és van egy nagyon-nagyon nagy réteg, akinek ez nem került bele az életébe, tehát sokkal könnyebb azoknak, akiknek a külvilággal van ilyen jelenleg.
1: Tehát a modern nagypapák, nagymamák könnyebben kezelhetők.
0: Abszolút így van. Ugye van, akik azt mondják, hogy a legnagyobb probléma az, amikor túl gondoskodni akarunk róla, mint hogyha gyerekké akarnánk tenni, vagy mindenféle módon kiszolgáltatottá, és megoldunk mindent helyette, kitakarítunk helyette, ételt intézünk helyette, az összes hivatali ügyét mi intézzük helyette, és gyakorlatilag, mint hogyha a gondokaivá lennénk ezeknek az időseknek.
1: Bocsánat, pedig az nem én ismerőseim nagy többsége ezt csinálja.
0: Itt ez egy nagyon nagy kérdés, és ennek a másik oldala is kérdés, hogy bagatellizálom ezt a helyzetet, hiszen ugye én, mint családtag, én nem maradtam egyedül, nekem az apám, az anyám maradt egyedül, és akkor nem tudom beleélni magam ebbe az élethelyzetbe. A legfontosabb kérdés egyébként, és itt a józon paraszti észnek van megint csak helye, hogy mit igényel. Tehát leültetni és megkérdezni tőle, hogy ő maga mondja el, hogy mire van szüksége. Egyébként ez a legritkább esetekben történik meg.
1: De amúgy elmerik mondani?
0: Azt gondolom, hogyha van közöttetek egy olyan viszony, amely jó szülő-gyermek viszony volt, vagy azzá lett, azt gondolom, hogy egy idős ember, akinek hiánya van, vagy érthető módon akadályai vannak az életében, hát miért nem mondaná el? Lehet, hogy ez nem első ülésből megy, és azonnal egy széles spektrumot tud felölelni, amelyben te nagyon hamar rájössz arra, hogy igazából a te segítségnyújtásod az miből is fog állni, és itt van, amire burkoltan kérdeztél, a másik pedig, hogy lásd meg. Tehát, hogy ő elmond valamit, vagy mondjuk akkor azt mondott, hogy nem mond el semmit, de mit látok én? Nyilvánvalóan ez egy teljesen más élet. Itt nem lehet ugyanazt az életet kialakítani, ami a párjával, a férjével, vagy a feleségével volt. Még azt sem mondjuk, hogy ahhoz egy nagyon hasonlót alakítunk ki, ez egy teljesen más világ, amelyben valakinek innentől kezdődően évtizedes együttélés után a mindennapjai inkább magányosabbak, mint nem. Itt az a nagy kérdés, hogy ő magának talál-e, vagy én, mint hozzátartozó, segítek-e neki találni olyan értékeket, célokat, amelyek még tudnak annyira vonzók lenni, hogy még ezt a mai napot is elkezdi, és nem hal bele szó szerint a bánatában.
1: Ugye azt mondjuk el, hogy az eseteknek egy bizonyos százalékában általában, amikor nagyon-nagyon szoros kapcsolat van a házaspár két tagja között, és az egyik meghal, akkor rövid idő után megy utána a másik. Ennek
0: ez
1: van valami logikája?
0: Ez a belehalni a hiányba, ez egy látható dolog. Utána halni valakinek, mert az élet már egyedül értelmetlen. 50-60 éves házasságok, most azt mondjuk, hogy jó házasságok után, ez sajnos nem ritka. Itt van az a felelőssége a fiataloknak, hogy tudok-e olyan alternatívát mutatni, amiért érdemes a körünkben maradni.
1: Hát a mostani világunkban ez azért viszonylag nehéz, mert egy, nem biztos, hogy egy városban lakunk, kettő pedig nem biztos, hogy olyan volt a kapcsolatunk, mert ugye na, csak a mesében van.
0: Ha nem
1: van
0: lakunk
1: az,
0: egy város, hogy... így van, hogy minden tökéletes.
1: Igen. Ugye?
0: Ha nem lakunk egy városban, akkor pedig nagyon fontos azt tudni, hogy az egyedül maradt szülőmnek a környékén kik vannak. Tehát elkérem azoknak a barátoknak, barátnőknek a telefonszámát, akivel tudom, hogy hetente legalább egyszer-kétszer találkozik. Nagyon fontosakká válnak ilyenkor a szomszédok. Felértékelődnek azok a szomszédi kapcsolatok,

0: amelyek eddig csak egy-egy lépcsőházi köszönésből, vagy a kerten át, kerítésen keresztül való beszélgetésből indultak el. Ilyenkor az emberek alapvetően közelebb tudnak egymáshoz kerülni, és amit régen is mondtunk, és ezért is találták ki ezeket a nyugdíjas klubokat, most ezt nem kell szó szerint érteni, de minden olyan megmozdulást egy városban, egy faluban, ami közösségi életet teremt. Ez a ne maradjon egyedül. Na de hát én soha nem jártam ilyen helyekre. Igen, de még soha nem voltál özvegy. Nem tudom, hogy fog-e az ott engem érdekelni. Akkor menj el és nézd meg. Legfeljebb jövő alkalommal erre nem mész. Lehet, hogy egy másik viszont mond valamit. Nyilván ez nem a haláleset utáni első egy-két hónapról szól, de a negyedik, ötödik, hatodik hónaptól kezdődően azért lehet már a spektrumot egy kicsit nyitni az ő szempontjából is. És ami a legfontosabb, nagyon sokszor elmondjuk, és nagyon sokszor nem veszük komolyan, hogy valamilyen mozgás maradjon az életébe fizikailag. Nem szeretetlenségből nem vásárolok be minden nap, hanem azért, hogy öltöz fel, menj ki a kapun, vagy menj le a lépcsőn, és menjél el a legközelebbi boltig. Nem azért nem fizetem be a te csekkedet, mert figyelmetlen vagyok, hanem hagyom, hogy oda is elmenj, legyen az eszedbe, kerüljön pénz a kezedbe, kerüljön bankkártya a kezedbe, jusson eszedbe a PIN kódod, érezd azt a nap végén, hogy tettél valamit magadért.
1: Legyen minden napnak egy célja, egy programja.
0: Legalább egy, de hogyha ez kettő vagy három, akkor az nyilvánvalóan még fontosabb, és azt gondolom, hogy a legfontosabb ezek után, vagy ezek mellett az, hogy a fiatalabb generációnak folyamatosan monitoroznia kell, folyamatosan követnie kell. Ez nyilván egy szeretőt kapcsolatban ez nem okoz nagy problémát, hiszen az az egyedül maradt ember élete sem fog úgy maradni, az ő állapota is nyilván a kora miatt romlani fog, és akkor újabb és újabb akciótervekkel kell majd előállnunk ahhoz, hogy azt a éppen kialakult helyzetet hogyan lehet még az ő személyére szabottan a legjobbá tenni.
1: Adjunk neki feladatot? Tehát legyen programkészítés abból a szempontból, amit mondjuk, mit tudom én, nagymama szeretném, hogyha az unokádnak mondjuk, mit tudom én, készíteni a bármi a jellegű dolgot, amivel tulajdonképpen fontosnak is érezheti magát.
0: Na, ugye itt innen indítottuk, hogy férfi vagy nő, hogyha ha hölgy marad egyedül, akkor tudjuk azt, hogy egy-egy vejnek, mennek, unokának, unokavőnek, unokamennek mi a kedvenc étele, és hogyha azzal megszórjuk ezzel hetente, két hetente egy olyan, hogy főzzél már egy adag ilyet, meg ilyet, mert tudod, mennyire szeretik.
1: A legfinomabb.
0: Pontosan. Amit még egyébként még kegyes hazugsággal sem kell kezelni, mert ez abszolút még igaz is lehet, akkor azt gondolom, hogy ez ilyen tud lenni.
1: Igen. Az én nagymamám az egyik ágon, apai ágon, a világ szerintem egyik legjobb tejfeles uborka salátáját csinálta, és még mielőtt elment, azelőtt megkértem arra, hogy tanítson meg erre. Megtanított rá, ezt a titkot én hordozom a családban, mondta, hogy kérlek szépen arra, hogy csak olyannak add át, aki nagyon megérdemli. Hoppá! Hát mondom, a családban mindenki megérdemli, de valami miatt mégsem adta át mindenkinek. Szóval ez egy kis érdekes dolog.
0: Nagyon sok recept eltemetődik egy-egy nagypapával, nagymamával, ez valóság. Talán azért, mert nem kérdezik meg tőle, talán azért, mert soha nem veszik komolyan, hogy egy idős ember az életét befejezheti anélkül, hogy erre meghívót küldene az egész családnak. Ezek a halálesetek, ezek legtöbbször nem úgy szoktak történni, hogy ezt mi kiszámoljuk, és akkor történik meg, amikor mi akarjuk. Utána jönnek azok a kérdések, amiről beszéltünk már korábban, hogy mennyi mindent nem beszéltünk, meg mennyi mindent nem tudok, mennyi minden hiányos. Na például egy ilyen dolog, amit egy egyedül maradt emberrel el lehet kezdeni, hogy írd már le az életeteket onnantól kezdődően, hogy találkoztatok. Ha de kisfiam, kislányom, kit érdekel ez? Hát minket. Hát ó, hát titeket ez miért érdekel? Mert ebből mi kimaradtunk, ennek mi nem voltunk a szemtanúi, fültanúi, és amikor erre valaki így rákap, akkor nagyon, nagyon szívesen kapcsolja be a számítógépet, vagy veszi elő az író mappáját. mert a gyerekeket ez érdekli.
1: Én azt látom, hogy általában nem biztos, hogy mindig ráér majd az unoka, meg ráér majd a gyerek meghallgatni azokat a történeteket, amiket annyira szívesen elmondanának, és különben jól is esik nekik. Az is jó lesne, ha meg tudnánk hallgatni, csak sajnos nem biztos, hogy mindig van rá ideje a gyerekeknek, meg az unokáknak.
0: Vagy sajnos nem biztos, hogy szakítunk rá.
1: Igen. Igen, mindenkinek arra van ideje.
0: Időm, ugye, amire akarja. Amire akar. Ez nagyobb igazság szerintem sok minden másnál.
1: Gondolják ezt át, és legyen boldog az utolsó etap minden ember életében. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint jelentkezünk. Csodaszép napot kívánunk neked.
0: Köszönöm, és örülök, hogy újra beszéltünk, és minden hallgatónak kívánok tartalmas és gondolatokkal teli napokat, órákat ezentúl is.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És jönnek az üzenetek, jól működik az információ áramlás, hallgatónk látja az utakról, írja nekem, hogy tudjak mindenkinek is szólni, az MZ-ja az Orosi úton kint van, ott a körforgalom környékén számoljanak is méricskélésre. M3-as, Kámánházi pihenő, szintén rendőrt látni, és Kámánházán pedig a háromlábú dolgozik a Dorogi úton. A 4-esen téglásnál hol felbukkannak a rendőrök, hol pedig eltűnnek? Máshol talán azt mondanám, hogy nyugiban észrevételeket, üzeneteket pedig várok a folytatásban is. 30-333-1039. Gorillaz dala érkezzen a Dri után, az Ária Mafia bajnokját hallgatjuk, pontosabban a dal címez, és nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyagárával.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt, akkor nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag piacon. Kedden nem módosul a gázolaj sem a benzin ára, így maradnak az átlagárak a 95-ösnél 577, a gázolajnál 658 forinton. A Brent olaj kicsi erősödőben, egy lehelettel $88 alatt vételára, és a forint pedig javít, a múlt héthez képest 2 forintot erősödtünk, az USA dollárral szemben 314, ennyi most. Az USA dollár holtankoljak.hu infók még itt, 5 órakor pedig a hírek után újra találkozunk, előttünk pedig a napfogyatkozás infója, 12-én megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
3: Kineszil.hu.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Elindult a diákmunkaprogram második üteme. Korlátozások lesznek a Kossuth téren. Rendőrkézen a nyíregyházi vetörők. Kis Dániel vagyok. Továbbra is zajlik a diákmunkaprogram a megyeszékhelyen. A nyíregyházi önkormányzatnál az elmúlt időszakban például 305 diák kezdett el dolgozni a program keretében. A fiatalok a polgármesteri hivatal mellett a strandon, a kulturális és szociális intézményekben is vállalhatnak munkát. A feladatok változatosak, adminisztrációs munkát végeznek, de közelgő nagy rendezvények szervezésébe is besegítenek, írja a nyíregyháza.hu. Az idei szünidőben összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a nyíregyházi közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetve a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Családi és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

5 óra után járunk 3 perccel, és továbbra is itt vannak velünk a legnagyobb dalok. Mindjárt jön a French Affair, Disco Hymnus, a My Heart Goes Boom, aztán majd a Volvox-szal tapsikolunk. És nézzük a napfogyatkozás infóját, mely 12-én esedékessé válik. Készülni érdemes, ritka alkalom.

Look at me, méghozzá Jerry Halliwell-el, ez a Best FM, és nyugodtan mondhatnánk ezt, hogy a nap is szinte kiállt, hogy figyeljünk oda, hiszen a napfogyatkozás, mint jelenség, nagyon ritkának mondható, durván 20 éve volt legutoljára egy olyan, melyet Magyarországon láthattunk. Az is részleges volt, és ez is részleges lesz. Hozzáteszem, hogy 12-én aktualizálódik ez, méghozzá nagyjából 19 óra 58 perc környékén lesz majd a csúcspont, legalábbis Budapestről tekintve. Nálunk egy kicsit talán korábban, a nyugati ország részen pedig később. Hozzáteszem egyébként, hogy ott fog, mármint a nyugati ország részen, nagyobb szelet kitakarni a napból a hold. Együttállásukat követően nálunk ez kevésbé lesz most érezhető, de én azért számolnék, figyelnék rá, mert nagyjából 20 év lesz a következő alkalom, amikor erre majd esélyünk nyílhat. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a biztonságunk mindenek előtt szerepeljen, mert a napfogyatkozást akárhogyan nem lehet nézni, speciálisan erre kialakított szemüvegek vannak, illetve egy kis beszámoló, de kis segítséget kaphat a Best FM oldalán, hogy mit érdemes, hogy mit lehet még erre használni egyébként. Hát DIN 15-ös erősségű hegesztő szemüveggel szabad nézni, ez pontosan mit jelent, nem tudom. Minden esetre itt a Best FM oldalán, meg az MT-n is megtalálja a cikket, az infót. Folytatjuk a halott pénzzel, ez a dobban, a Black Eyed Peas-zel, az első nagy siker a Where is the Love is, itt a legnagyobbak között.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatos

Egy jó kis pop dal a 2000-es évekből lesz, és az Alané után Bermudával, Monte Carlo-ban, meg a Temperature, majd Sean Paul-lal. Parlagfű szezon pedig elindult, itt vagyunk az augusztusban, ilyenkor egyébként már dübörögni szokott. Most még talán elhanyagolható ennek a pollen terhelése, de a következő időszakban nagyon meg fog ez majd ugrani várhatóan, illetve az előrejelzések is erre hívják fel figyelmünket. Szóval, hogyha érzékeny a parlagfű pollen terhelésére, akkor mindenképpen érdemes már felkeresni a pulmonológusát, vagy elkezdenie szedni a készítményt, mely majd segít átvészelni az allergiás időszakban. A parlagfű az egyik legallergénebb gyomnövény, és ennek irtásáról azért gondoskodnunk is kell. A parlagfűért virágot akció is elindult, itt a gyökeresen kihúzott parlagfűvekért kaphatunk ajándékot. Az EAK és az önkormányzat újraindította tehát idén is a programot. Tájékozódjon, mindent is megtalál a Best FM oldalán. Ez pedig már a Monte Carlo, ők a Bermuda.

0: szólás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

És előrejelzések előttünk, fókuszban már a KEDD, Tarjány Tamás dal előtt, melyet készítettem. Nézzük, hogy mi várható, hogyan készülünk a holnap reggeli startra. 17 fok a reggel perceiben, hűvösek ezek a reggelek. Nyugodtan elmondhatom, a nyáron igazából még nem is voltak olyan 20 fok körüli hajnalok, pedig igazából ez lenne a jellemző. Szóval 17 fok a reggeli start mellett, aztán a délies áramlásnak köszönhetően, na meg a sok-sok napsütésnek, kúszunk felfelé. 10 órakor már 29 fok lehet, 13 órakor pedig 33-34, akár 35 fok is az előrejelzések szerint. Aztán valamikor 2 órakor megerősödik az északi, észak-keleti szél, mely időközben megfordult, és kezdetben élénk, aztán pedig majd erős kategóriájúvá erősödik, és elkíséri majd a délután perceit komolyabb lökéseivel. Hát így készüljön, nem szeretem idő a délutánban, de egyébként olyan jó kis nyugodt nyárias nap lett volna, hát majd látjuk. 11-e holnap, Zsuzsanna Tiborcz Lujza ünnepel a maja időszámítás kezdetén, Assisi Szent Klára ünnepén. Ez így a kalendáriumban, mindenkinek is jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, Tarjány Tamást hallgatjuk. Most így a jó!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Villámgyorsan, hihetetlen tempóban pörögnek a délután percei. Egyébként elmondhatom, hogy a nyár is ilyen gyorsan szaladt el. Tényleg itt vagyunk már a végében. Szóval, mai 4 órán elpörgött, a folytatásban érkezik a Night Shift lendületes house dalokkal. Én a holnapban újra számítok megtisztelő figyelmére, 2 órakor ugyanebben a székben, ugyanebben a mikrofonba, és majd ez a piros lámpa is világít. Elfelől biztosíthatom, remélem találkozunk, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Korábban viszik el a hulladékot. Módosul a könyvtár nyitva tartása. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a zsidó ízek és hagyományok. Augusztus 23-án rendezik a 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A látogatók megismerhetik a hagyományos kóser ízeket, de készülnek a szervezők irodalmi programokkal, a zsidó kultúrát bemutató beszélgetésekkel és koncertekkel is. A helyszín a zsinagóga lesz, a program pedig ingyenes. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon olvashatók. A tartós hőség miatt korábbi időpontokban járnak a kukásautók. Az IAK Nonprofit Kft. Munkatársai egy órával korábban már 5 órakor megkezdik a hulladék begyűjtését. Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, védőitalt és baseball sapkát is biztosítanak a dolgozóknak. A lakosságtól azt kérte, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már a begyűjtés napja előtti estén tegyék ki. Változik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár nyitvatartása. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása is folyamatban van. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása jelenleg is folyamatban van. A hőségre való tekintettel a szolgáltatásaikat átmenetileg korlátozott időtartamban tudják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a könyvtár 7 és 12 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban kizárólag a kölcsönzési szolgáltatás vehető igénybe. Az online szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek. Azt is hozzátették, hogy az intézmény augusztus 17-e és 22-e között zárva tart. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli meredék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Hétvégén kezdődik a Kórus Fesztivál. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában. Kétszer is meglőtte ismerősét, vádat emeltek ellene. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Kántémosz Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 90 kórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
2: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Kántémusz és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivált támogatásban részesítjük, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Kántémusz kórus család viszi a világban Nyíregyházi jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távoli exotikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és ide hozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerjünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
1: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyiregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kereszttábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki két héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

életünk legjobb zenéi a Night Shiftben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál Lauer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a diákmunkaprogram második üteme. Korlátozások lesznek a Kossuth téren. Rendőrkézen a nyíregyházi betörők. Kis Dániel vagyok. Továbbra is zajlik a diákmunkaprogram a megyeszékhelyen. A nyíregyházi önkormányzatnál az elmúlt időszakban például 305 diák kezdett el dolgozni a program keretében. A fiatalok a polgármesteri hivatal mellett a strandon a kulturális és szociális intézményekben is vállalhatnak munkát. A feladatok változatosak, adminisztrációs munkát végeznek, de közelgő nagy rendezvények szervezésébe is besegítenek, írja a nyíregyháza.hu. Az idei szünidőben összesen 743 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. Korlátozásokra számíthatnak a közlekedők a Kossuth téren augusztusban. Bodrogi László, a nyíregyházi közterületfelügyelet vezetője a Városi Televízióban elmondta, a nagyobb rendezvényeken a tömeg miatt szükségessé válnak a lezárások és programkorlátozás a téren. Ha a kordonokkal zárják el a terület nagy részét, gyalogosan a szokásos módon, akkor is minden megközelíthető lesz a téren. A korlátozás a kerékpárosokat és egyéb járműveket érinti. Betörők kezén kattant a bilincs, a nyíregyházi rendőrök elfogták azt a három férfit, akik ékszereket és különböző értéktárgyakat zsákmányoltak, csak nem 3 millió forint értékben. A 40-es években járó elkövetők még áprilisban Nyíregyházán törtek be egy családi házba, ahonnan ékszereket, pénzérméket és pénzt tulajdonítottak el. Miután elfogták őket, kezdeményezték letartóztatásukat, közölte a rendőrség. Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetve a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Családi és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zsidó gasztronómiai fesztivált rendeznek Nyíregyházán. Korábban viszik el a hulladékot. Módosul a könyvtár nyitva tartása. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a zsidó ízek és hagyományok. Augusztus 23-án rendezik a 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei zsidó gasztronómiai fesztivált Nyíregyházán. A látogatók megismerhetik a hagyományos kóser ízeket, de készülnek a szervezők irodalmi programokkal, a zsidó kultúrát bemutató beszélgetésekkel és koncertekkel is. A helyszín a zsinagóga lesz, a program pedig ingyenes. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon olvashatók. A tartós hőség miatt korábbi időpontokban járnak a kukásautók. Az IAK Nonprofit Kft. Munkatársai egy órával korábban már 5 órakor megkezdik a hulladék begyűjtését. Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, védőitalt és baseball sapkát is biztosítanak a dolgozóknak. A lakosságtól azt kérte, hogy a hulladékgyűjtő edényeket már a begyűjtés napja előtti estén tegyék ki. Változik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár nyitva tartása. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása is folyamatban van. A nyíregyházi intézmény közölte, az épületben nemrég meghibásodott a klímaberendezés, ennek javítása jelenleg is folyamatban van. A hőségre való tekintettel a szolgáltatásaikat átmenetileg korlátozott időtartamban tudják biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egyelőre a könyvtár 7 és 12 óra között tart nyitva. Ebben az időszakban kizárólag a kölcsönzési szolgáltatás vehető igénybe. Az online szolgáltatások továbbra is zavartalanul működnek. Azt is hozzátették, hogy az intézmény augusztus 17-e és 22-e között zárva tart. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: A legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén kezdődik a Kórus Fesztivál. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában. Kétszer is meglőtte ismerősét, vádat emeltek ellene. Kis Dániel vagyok. Hétvégén kezdődik a 16. Kantémosz Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus. Az eseményre 90 kórus érkezik. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a Kórus Fesztivál a város egyik kiemelkedő kulturális rendezvénye.
3: Nagyon sok eszközzel segít a város, hiszen maga a Kantémusz és a Nyíregyházi önkormányzatnak az intézménye, de ezentúl konkrétan a fesztivált támogatásban részesítjük, illetve diákmunkásokat biztosítunk a szervezéshez. Hát maga a Kantémusz Kórus család viszi a világban Nyíregyháza jó hírét. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon aktív és élő kapcsolataink vannak olyan távoli exotikus országokkal, mint akár Tajvan vagy Japán, egy napi kapcsolatban vagyunk, és ide hozzák a világ kultúráját, nem csak Nyíregyházára, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, és hiszen több vidéki helyszín is lesz, úgyhogy örülünk annak, hogy megismerünk kultúrákat és megismerhetjük a miénket.
2: Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyiregyháza.hu. A tiltást a kihelyezett kresztábla is jelzi. A járművezetőket arra kérik, vegyék figyelembe a korlátozást. Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azzal a férfival szemben, aki két héten belül kétszer is meglőtte ismerősét légpuskával. A közleményük szerint az eset 2024 őszén történt egy Záhony környéki településen. A 20-as évei végén járó férfi szórakozásból lövöldözött ingatlanán, első alkalommal a lapockáján találta el a neki hátat fordító ismerősét, majd néhány nappal később a kezét lőtte meg. A sértett mindkét alkalommal 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlott beismerő vallomására is figyelemmel közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: fiataloknak, a nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültesem önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Most is a Best FM-et hallgatod.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Most pedig

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mondom.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ból a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,